Az Atlantica együttes hangversenye következik a Notturnóban, amely a Bach család zenéjét szólaltatta meg. A koncert helyszíne a római Quirinale palota volt, ami az olasz köztársasági elnök hivatalos rezidenciája. A Quirinale dombon áll, amely az ókori Róma hét dombjának egyike. A palotát 13. Gergely pápa építette nyári rezidenciának. Az építkezés nagyon híres építő művészek vezették, többek között Lorenzo Bernini is dolgozott rajta. Elsőként Johann Sebastian Bach 1038-as jegyzékszámú G-dur szonátája hangzott el.

Bach G-dur szonátáját adta elő az Atlantica együttes. A Quirinale palota Európa egyik legnagyobb uralkodói palotája, több mint 1000 terem található benne. Híresek a dísztermek, a freskók és a monumentális lépcsőház. Wilhelm Friedemann Bach B-dur triója következik.

Wilhelm Friedemann Bach B-dur trióját hallottuk az Atlantica együttes tolmácsolásában. Ez a Bach fiú bohém életet élt, és nagyrészt saját műveit is pusztulásra juttatta, de apjának műveit is elvesztette, legalábbis egy részét. Carl Philipp Emanuel Bach hámor szonátája szól.

Carl Philipp Emanuel Bach Hámor szonátáját hallottuk. A hangverseny helyszíne a Quirinale Palota Rómában, amelynek egy része látogatható, különösen hétvégi vezetett túrákon vagy kiállítások idején. Johann Christoph Bach C-dur szonátája következik a római hangversenyről.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur szonátáját hallottuk az Atlantica együttes előadásában. Ez a Bach fiú korán sem ért el olyan hírnevet, mint Wilhelm Friedemann vagy Johann Christian, de azért nagyon szép zenét komponált. A hangverseny végén a legifjabb Bach, Johann Christian G-dur triója hangzott el.

Johann Sebastian Bach C-mollant partitáját Konrad Junkhénel adta elő. Bach nem mozdult ki hazájából, de nagyon is követte a világ eseményeit, és számon tartotta minden tehetség felbukkanását. Corelli művei például egyenesen lázba hozták őt. Most a 21. kantátát hallgatjuk meg, Ich hatte viel bekümmernis.

Bach 21. kantátája hangzott el. Ich hatte Filme Kümmernis. Előadta Hanna Blazsikova, Thomas Hobbs, Peter Koy, a Collegium Vokalegent énekegyüttese és zenekara vezényelt Philipp Herre vége. A Jézusban megtalálható biztonság elérésének nehézségéről szól ez a Bach zene. 4 óra van.

Antonin Dvorák 6. szimfóniája következik a Notturnóban. Dvorák egy tekintélyes szerző volt, akit nem csak tiszteltek, de nagyon sokan szerettek, sőt a tanítványai rajongtak a kissé hóbortos professzor iránt. Felfedezője, mentora Johannes Brahms volt. A lengyel rádiózenekar játszik majd. Egyébként a cseh szerző kicsit úgy járt, mint Csajkovszkij. A három utolsó szimfóniája annyira jól

Dvorzsák 6. D-dur szimfóniáját hallottuk. Most Beethoven lézegyő szonátája következik, a mű ajánlása Rudolf főhercegnek szól, aki 7 évig Beethoven tanítványa volt. Az első tétel kéziratára azt írta Beethoven, hogy az Isten hozzád Bécsben. Egy nagyszerű, remek művet alkotott.

Giovanni Battista Viotti D-moll duó koncertantéját Alexander Avramov és Ivan Pejev előadásában hallottuk. Thomas Tallis 40 szólamú Spen im Aulim motettája feltöltően első Erzsébet 40. születésnapjára készült a BBC Singers énekli vezénye Stephen Cleaberry.

Thomas Tallis Spem in Allium 40 szólamú motettája hangzott el a BBC Singers előadásában. Tallis legtöbb szerzeménye egyébként inkább borongós, meditatív hangvételű, ez a mű káprázatos zenei szövete mindenkit lenyűgözött annak idején. Hugo Wolf olasz szerenádját halljuk.

Hugo Wolf olasz szerenádját, a Bartók vonós négyes adta elő. Wagner után a másik Wolf által csodált muzsikus Liszt Ferenc volt, akinek dalai nagyon sok vonatkozásban a Wolf dalok előfutárai, mellesleg az olasz szerenádot egy Eichendorff novella ihlette. Giovanni Girolamo Kapsberger zenéje következik.

Giovanni Girolamo Kapsberger kompozícióit Liz Santana előadásában hallottuk, Te Orbán. Kapsberger a kor egyik leghíresebb land művésze volt, aki német létére Itáliában dolgozott, itt nevezték őt Giovanni Girolamónak. Híresebb lett nála Geminiani, akitől a D-dur koncertót ismerhetjük meg.

Francesco Geminiani D-dur koncertóját hallottuk, ami a Mester Corelli nyomán készült. Andrew Manci hegedült a régi zene együttes élén. Most Schumann Abegg változatai következnek. Mita Abegg grófnő Schumann egyik barátjának választottja volt. Schumann a hölgy nevére komponált ezt a gyönyörű zongoraművet.

Schumann opusz 1-es Abegg variációit Jung-hi Hyun tolmácsolásában hallottuk. Utolsó muzsikánk ma Csajkovszki diótörő szvitjének néhány tétele, és azt is átiratban halljuk majd. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket Libanon területét is beleértve. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint hígítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte. A résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről az amerikai elnök beszélt, miután a G7 csúcson egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Válaszul a Krem közölte, ha tárgyalni akar, fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, valamint a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Itthon a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyag.

0: január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Olyan 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk elszórtan gomoly felhőkkel, ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Csáni, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Barcelona Consort hangversenyét hallgathatják meg. A régi hangszereken játszó együttes most Johann Sebastian Bach és Handel szakrális kantátáiból, motettáiból és zenekari műveiből válogat egy csokorra valót. Közreműködnek énekes szólisták. A művészeti vezető Daniel Tarrida, csembaló művész. Barokk muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifján Bazsinka József. Köszöntöm Arnold és Levente nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Arnold germán eredetű, jelentése sas, vagy uralkodó, a Levente pedig magyar eredetű, jelentése levő, tehát létező. Hozzászólhatnak a műsorunkhoz SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@reggelkukacradio.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást pedig Bach zenéjével kezdjük, a 813-as BWV-uszámú C-moll francia szvitt negyedik tételét, az E-t játsza Andrei Gavrilov zongorán.

Johann Sebastian Bach 813-as BWV számú C-moll francia szitjéből hallgattuk meg az R-t, a menüettet és a G-get. Andrei Gavrilov játszott zongorán. Most következzen Ludwig van Beethoven népszerű 6. pásztorál szimfóniájának első tétele. Ez ugye a vidám érzések ébredése falura érkezéskor. Hát talán sok városi is ellátogat ilyenkor nyáron vidékre, falura, és bizony akár átélheti azt, amit most a zene kifejez. A londoni filharmonikus zenekart Klaus Tennstedt vezényli.

Ludwig van Beethoven 6. pásztorál szimfóniájának első tételét játszotta a londoni filharmonikus zenekar Klaus Tennstedt vezéletével, s magától Beethoventől kapta a témáját a nyitótétel, vidám érzések ébredése falura érkezéskor. Egyébként Beethoven maga is szeretett a vidéken járni, túrázni, és volt is olyan, hogy hát ugye nem annyira figyelt az öltözékére, meg a küllemére, ez ugye híres, erről Beethoven a szobájában a rend is elég kifogásolható volt, tehát volt, hogy elfogták, mint csavargót, és aztán a helyi zenetanítónak kellett őt igazolni, hogy hát ez a nagy Ludwig van Beethoven, aztán persze a falu közössége nem győzött bocsánatot kérni a mestertől. Következzen most Charles Villiers Stamford zenéje, Beethoven után. Ír zeneszerző volt, de a brit zenei élet egyik meghatározó tanáraként is fontos. Tanítványai között ott volt többek között Vaughan Williams és Gustav Holst is. A D-moll zongora 5-ös Scherzo tétele következik, Pierce Lane játszik zongorán a Van Brugge vonós 4-essel.

0: Charles Villiers Stanford D-moll zongora ötösének második tételét, a Scherzót játszotta Pierce Lane zongorán a Vembrög vonós négyessel. Egy percen múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat június 18-án. Több évfordulóra, világnapra is emlékezünk. Kezdjük egy 340 éves évfordulóval. Buda visszafoglalása 1686. június 18-án kezdődött az európai szövetséges csapatokkal. Megkezdték Buda visszavételét a török hódoltság alól, a város aztán később szeptember 2-án szabadult fel. A két fontos ENSZ világnaphoz is kötődik június 18-a, az első ma van a fenntartható gasztronómia napja, amely arra emlékeztet, hogy az étkezés nem csak ízlés és konyha, hanem kultúra, mezőgazdaság, egészség és felelős erőforrás használat kérdése is. Erre nem sokára visszatérünk, és ma van június 18-án a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja is. Zenei évfordulókból sincs hiány a mai napon, 1757-ben ma született Ignác Pleyel, Haydn tanítványa, későbbi zenemű kiadó és zongora gyáros, 1927-ben Ilosfalvi Róbert tenor, 1942-ben Paul McCartney, a Beatles ugye tagja, 1943-ban Marton Éva világhírű drámai szoprán, és 1961-ben Bálint János fuvola művész. És ezen a napon 1726. június 18-án halt meg Michel Richard de Lalande, 14. Lajos udvarának fontos francia barokk zeneszerzője. Folytatásként Haydn C-dur koncertójának a rondóját hallgatjuk meg Maurice André trombita játékával, de hadd kérdezzem meg közben azt, hogy ugye a fenntartható konyha egyik legegyszerűbb formája, amikor nem dobunk ki ételt. Írják meg nekünk SMS-ben vagy e-mailben, hogy mi az a klasszikus maradékmentő fogás önöknél, amely másnap akár talán még finomabb is. Ha akarnak, akkor írhatnak SMS-t a 0630303030-160-as számra, vagy e-mailt a muzsikáru@radio.hu e-mail címre. Most pedig Maurice Andrét hallgatjuk a Liszt Ferenc Kamara zenekarral.

József Haydn C-dur koncertójának harmadik tételét játszotta Móricz André trombitán a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Ötletek a maradékmentésre még nincsenek, talán egy kicsit túl korán van. Közlekedési hír volt viszont igen. Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé haladó oldalán Mogyoród térségében, a 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom, a torlódás már több mint 3 kilométer hosszú. Illetve ugyancsak az M3-as autópálya a főváros felé vezető szakaszán, a főváros felé vezető oldalon egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, a 10-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött a torlódás 2 kilométeres. Vezessenek óvatosan. Antonin Dvorzsákkal folytatjuk, a Keringők sorozatából a 6. tétel, az Allegro hangzik el, Radoslav Kvapil játszik zongorán.

Radoslav Kvapil előadásában hallották Antonín Dvorák opusz 54-es Keringők sorozatából az Allegrót. Kerek évfordulókat nem említettem, ezt most pótlom. Popper Dávid 180 éve született, és Isten éltesse Horváth Lili, Jászai Mari díjas színésznőt, valamint Tenki Réka, ugyancsak Jászai Mari díjas színésznőt, mindketten kerek születésnapjukat ünneplik a mai napon. Antonio Vivaldi A-dur gitárversenyéből a második és harmadik tétel csendül most fel, a Larghetto és az Allegro. Az ausztrál gitárművész John Williams, a szólista, az angol kamarazenekart Colin Tilney vezényli.

Antonio Vivaldi A-dur gitárversenyének második és harmadik tételét játszotta John Williams gitáron, az angol kamarazenekarral a karmester Colin Tilney volt. És most Spanyolországba utazunk, spanyol színek következnek, Granados Goyescas című művének a világa, Francisco Goya festményeiből, a spanyol karakterekből és a finom nosztalgikus szenvedélyből táplálkozik. Az intermezzót hallgatjuk meg Gaspar Cassado feldolgozásában. Perényi Miklós játszik Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán.

Enrique Granados Cuyescas című művéből az intermezzót játszotta Perényi Miklós Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán, Gaspar Cassado feldolgozásában. Az óra legvégén még egy rövid indulót hallgatunk meg Hermann Raupach Alcesta című művéből. Az Ibarok Kiszti játszik, vezényel Diego Fazolis.

0: Hermann Raupach Alcesta című operájából az indulót játszották az barokkiszti zenészei Diego Fázolis vezényletével. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után majd Mozart zenéjével folytatjuk. Most viszont a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint hígítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte: a résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszú távú költségvetéséről is. Továbbra is erős a forint. Az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője szerint ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de az elmúlt egy évben a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Újabb rendkívülülés tarthat az országgyűlés a jövő héten. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális úszítás terjedésének veszélyére. Mozart és Beethoven művei csendülnek fel este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán a Koncertó Budapest előadásában. A hangverseny a Színigazgató című virtuóz vígopera nyitányával kezdődik, majd az Ezdur kürtverseny, valamint a Falusi muzsikusok című szextet hangzik el. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul. Röviden az időjárásról. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, heves

Én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Ma kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Chani, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova mai és holnapi műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Tendán és Aram Hachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Mirian Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma és holnap 22 órakor a Bartók Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál továbbjaira is ifjabb Bazsinka József. Köszöntjük Arnold és Levente nevű hallgatóinkat, őket névnapjuk van, Isten éltesse, és érkeznek hozzászólások azzal kapcsolatban is, hogy hogyan használjuk fel a megmaradt ételeket, hogy ne kelljen őket kidobni. Majd ezeket is fogom idézni, de most hallgassák Wolfgang Amadeus Mozart 525-ös köhüljegyzékszámú egy kis éjjel zenéjéből a negyedik tételt, a rondót. Az Anima Muzicae Kamara zenekar játszik.

Wolfgang Amadeus Mozart 525-ös köhül jegyzékszámú Egy kiséi zene című művéből a negyedik tételt játszotta az Anima Muzicé Kamara zenekar. Az előző órában tettem fel azt a kérdést, hogy önök hogyan mentik meg a maradék ételeket, hiszen ma van a fenntartható gasztronómia napja, amelynek egyik vonatkozása az erőforrás használat kérdése is, tehát magyarul az, hogy amit megvásárolunk vagy megtermelünk, azt milyen gazdaságosan is jól tudjuk felhasználni. És ezzel kapcsolatban érkezett két hozzászólás is, köszönjük szépen, az egyik azt írja Magdolna, hogy egyszerű, de nagyszerű a maradék galuskára tojást ütni és megsütni. Kiváló étel lesz belőle, ami fejes salátával tálalható. Hát ez a tojásos nokelli vagy galuska, ezt én is nagyon szeretem, ez egy kedvelt magyar étel. Illetve Erika írja nekünk, hogy mindenre van ötlete, nagymamáim, édesanyám erre tanítottak, tehát mi ételt nem dobunk ki. És hát köszönjük szépen, ez azt hiszem, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos, nem csak a mai világban, hanem egyáltalán, hogy akár túltermelés van, akár nem, de ne dobjunk ki ételt. Önöknél mi az a klasszikus maradékmentő fogás, amely másnap talán még finomabb is? Várjuk a megfejtéseket, és most pedig szóljon Piotr Csajkovszkij szalonkeringője Prunyi Ilona előadásában.

Ez volt Csajkovszki szalon keringője Prúnyi Ilona előadásában. Közben közlekedési hír. Ugye korábban említettem, hogy baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé haladó oldalán Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a torlódás több mint 4 kilométer hosszú, tehát aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. És az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, ahol egy személyautó korábban balesetet szenvedett, most a 10-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás itt is csak lassan oszlik fel. Most folytatjuk a zenehallgatást, de közben várjuk még a hozzászólásokat a fenntartható gasztronómia napján, amelyben ugye nem csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk maradékot menteni, hanem hogy hogyan tudunk olyan ételeket enni és készíteni, amely akár könnyen elkészíthető hazánkban, tehát kapcsolódhat a kultúránkhoz, a magyar mezőgazdasághoz, egészséges, és aztán nem keletkezik túl sok maradék. Kálmán írja, hogy a töltött káposzta vagy a pörkölt minden formája is lehet ilyesmi. Hát így van, azt hiszem, hogy ezek olyan ételek, amiket itt Magyarországon jól el lehet készíteni. Most hallgassák meg Gabriel Fauré c-moll zongora négyeséből a Scherzót. Catherine Stott játszik zongorán az Ermitás vonós trióval.

Ez volt Gabriel Fauré c-moll zongora négyeséből, a második tétel a Scherzo, Catherine Stott játszott zongorán az Ermitás vonós trióval, és közben van még egy-két hozzászólás. Dóra írja, hogy néha elég, ha csak megelégszünk azzal, hogy nem eszünk avokádót, és például az eper és a málna nyári gyümölcs, ezért nincs rá szükség télen. De ha mégis lenne, akkor erre van a fagyasztás, aszalás, befőzés. Igaz, tudok ezzel egyetérteni. Illetve Béla írja, hogy ha olyan jellegű a maradék, akkor lefagyasztok belőle egy-két adagot. Jó jöhet, amikor nincs időn főzni. Most is van a fagyasztóban pacal. Hát így van, amikor ott van a fagyasztó, azóta azért sok minden megoldható, csak aztán ne felejtsük el időben kivenni és elfogyasztani. Nekem a dédapám, ő juhász volt, állatokkal foglalkozott, nagyon sok báránya volt, és neki volt az ilyen szólásmondása, hogy romlott túró nincsen, és hát ugye a tehének is ugye vannak különböző pontjai az erjedésben, amikor még már nem friss esetleg, de még jól használható. Ilyen volt régen akár, amikor ugye zacskós helyet lehetett még kapni a 80-as évek végén, 90-es évek elején, illetve az volt a divat, mondjuk így biztos ma is lehet kapni, hogy azt vették az emberek. Akkoriban ugye sokan aludtejet készítettek akár ebből, ahogy már a tej nem volt annyira friss. Nálunk otthon a túrógombóc volt a menő, amikor már a tej nem a legfrissebb állapotában volt. És volt is egy alkalom egyébként, ez is egy családi történet, amikor hát vendégek voltak nálunk, és a túrógombóc volt a desszert. Én meg 4-5 éves koromban vidáman megkérdeztem anyukámat a vendégek előtt, hogy mi az, mamma, ismét megromlott a tej? És hát persze nyilván a vendégek utána máshogy néztek a túrógombócra. Hát ez mindig nagyon finom volt. Ettől függetlenül, és hát persze nagyon jól csinálta anyukám. Most folytatjuk Georg Friedrich Händel szarabandjával, amelyet a Szent Martin in the Fields kamarazenekar játszik, vezényel Alexander Brieger.

0: Georg Friedrich Händel híres szarabandját játszotta a St. Martin in the Fields kamarazenekar, vezényelt Alexander Brieger, pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma este 20 órakor nyáresti koncert lesz, Mozart és Beethoven műsort játszik a Pesti Vármegyeháza díszudvarán a Koncertó Budapest. Mint írják, langyos nyári este, csillagok az égen, Mozart és Beethoven zenéje, sok éve már, hogy a Koncertó Budapest megteremti ezt az idilli hangulatot a Pesti Vármegyeháza díszudvarán, idén nyáron is klasszikusokkal megörrendeztetve a közönséget. Mozart a színigazgató nyitányával kezdenek, majd az Ezdur kürt verseny hangzik el, de nem vadászkürtön, hanem szárnykürtön Devecsai Gábor, az együttes trombita művésze adja ezt elő, utána Mozart falusi muzsikusok című kompozíciója hangzik el, végül pedig Beethoven 8. F-dur szimfóniája. A karmester Keller András lesz. Ugyancsak ma este, tehát június 18-án, 17 órakor és 19 órakor az Akropoli szabadtéri színpadon Miskolc Tapolcán ad hangversenyt a Miskolci Szimfonikus Zenekar, ez lesz az évadzáró promenád koncertje, illetve koncertjei 17 és 19 órakor Mediterrán ritmusok spanyol életérzés címmel, amelyhez Ignacio Tolhef lesz a karmester, Ruperto Chapi, Enrique Granados, Tomás Breton, Manuel de Falla, José Serrano és mások műveit adják elő, a műsorvezető Szabó Marcell lesz. Folytatjuk most a zenehallgatást Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szimfóniájából a második és harmadik tétellel, a berlini Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Carli Philipp Emanuel Bach G-dur szimfóniájának második és harmadik tételét játszotta a berlini Régi Zene Akadémia zenekara. Most Orgona Muzsika következik, és előtte ismét egy program ajánló, amely az Orgona zenéhez kötődik. A június 20-án hangverseny, tehát június 20-án lesz egy hangverseny Pannonhalmán. Három különleges hangszer kerül a középpontba. A múzeum éjszakája alkalmából szervezett koncerten a pannonhalmi főapátság könyvtárban hallhatják a résztvevők a Magyarországon ma fellelhető egyik legrégebbi orgonát, az eredeti állapotába visszaállított 1710-es évekbeli Martin Zorkovszky által épített hangszert. A koncerten együtt szólal meg, majd még az 1770-es években készült, szintén rekonstruált Korte orgona, és a 2022-re megújult 1740 és 60 között épített Martin Podgonicki orgona. Az Orgonák párbeszéde című hangversenyen szóló és két orgonára írt barokk művek csendülnek fel Kis Zsolt és Sós Gábor orgona művészek tolmácsolásában. Az alkalom a főapátság idén indított új sorozatának, a Koncert Plus programnak a része. Az esti zenei élményt a koncertet megelőző, limitált létszámú beszélgetés és monostori séta készíti elő, ahol a 18. századi szerzetes közösség világa különleges műtárgyakon keresztül, történetekben és zenében elevenedik meg. Dejcsics Konrád OSB, illetve Bencés atya és Molnár Antal történész, egyháztörténész vezetésével a részvevők felfedezhetik a barokk liturgikus tárgyak gazdag szimbolikáját, a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textilek üzenetét. A program a zene láthatatlan oldalát is megmutatja, amely a korszak lelkiségét hordozza. Továbbá bepillantást enged a barokkor szerzeteseinek mindennapjaiba. Most hallgassák meg Nils Gade három hangképéből a harmadik tételt, Allegro con fuoco, ilyen Quinn játszik orgonán.

Nils Gade három hangképéből a harmadik tétel hangzott el Iain Quinn orgona művész előadásában, június 20-án pedig a Koncert Plus program keretében szólal meg három nagyon régi orgona is a Főapátság könyvtárában, Kis Zsolt és Sós Gábor orgona művészek előadásában. Most Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 25 numero 1-es G-moll zongora versenyének harmadik tétele, a Presto hangzik el. Schiff András játszik zongorán a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarával, a karmester Charles Dutoit.

Felix Mendelssohn Bartholdy, opusz 25, numero 1-es G-moll zongora versenyének harmadik presto tétele hangzott el, Schiff András játszott zongorán, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Charles Dussoy vezényelte. Most két tétel csendül fel Georg Philipp Telemann vízi zenéjéből, ez a Saravand és a Burré, az Alvó Tétis az első címe, a Burré pedig, hát meglepő módon az ébredő Tétis, a King's Consort előadását hallják.

Telem van vízi zenében, az alvó Tétiszt és aztán az ébredő Tétiszt hallhattuk, láthattuk, ugye ő egy tengeri istennő, vagy nimfa, ezt hallhattuk. A teljes mű címe egyébként Hamburger Ebb und Fluth, vagyis nagyjából Hamburg apája és dagája, Telem van a város tengeri kereskedelmi világát mitológiai alakokkal és barokk táncokkal kapcsolta össze. Ez egyébként általa favorizált furuják, vagy éppen fagott is, ugye nagyon nagy szerepet kapott ezekben. A következő részlet egy ma ritkánban hallható Rómeó és Júlia operából való Niccolò Antonio Zingarelli Giulietta és Rómeó című művét 1796-ban mutatták be a milánói Scalában, tehát jóval Bellini vagy Gounod híresebb feldolgozásai előtt. Most Javier Camerana énekel a Les Musiciens du Prince Monaco együttesével, vezényel Gianluca Capuano.

0: Niccolò Antonio Zingarelli Romeo és Júlia című operájából Everardo áriáját az első felvonásból Javier Camarena énekelte a Les Musiciens du Prince Monacóval vezényelt Gianluca Capuano. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil meghalt. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcson egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vladimir Putyinnal. Válaszul a Kreml közölte, ha tárgyalni akar, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A 14 pontos megállapodás célja a 60 napos tűzszünet biztosítása, a hormuzi szoros újranyitása, valamint a nukleáris és béketárgyalások folytatása. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a migrációról és a közel-keleti helyzetről. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés a jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökkent. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este Arajna kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén. Az előadásokat a Bartók

0: Tó Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncertó Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Ma kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Csáni, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Arckép eheti vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző.
4: Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Gyöngyösi Levente. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Ma 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: 8 óra 8 perc.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol?
7: Szólti Kálmán.
6: Jó reggelt, köszöntöm tisztelettel, és ismételten, hiszen már többször volt alkalmunk játszani, és hát egy nagyon izgalmas témát kezdtünk el, amikor itt vártunk arra, hogy adásba kerüljünk, és kiderült, hogy akkor ön ezek szerint tanult trombitálni fiatal korában.
7: Igen, igen.
6: Meddig jutott a tanulmányaival?
7: Hát miután a trombita tanárom gégerákot kapott, és kivették a gégéjét, így ez engem nagyon megviselt, és akkor abba hagytam. Tehát nagyon szerettem, és nagyon, tehát konziig jutottam.
6: Tehát járt a konziba is?
7: Nem.
6: Csak ugye a zenéskolát végigvitte tulajdonképpen, tehát középiskolát.
7: Teljesen végigvittem, és fölvételiztem, de nem akartam elmenni.
6: Végül is, hát azért ez egy komoly szint, azt gondolom, ott már egy komoly etüdöket, meg darabokat kell felmutatni,
7: igen,
6: a felvételén is.
7: Igen, megjátszottam a Kecskeméti Filharmonikus
6: zenekarban. Hát gratulálok hozzá, akkor biztos sok öröme volt, és tudja azt, hogy micsoda nehéz hangszer a trombita ezzel a kis fúvókával, ahhoz, hogy megszóljon szépen a hangot, bizony nagyon sokat kell gyakorolni. De hát azt hiszem, ez minden olyan hangszerre igaz, amelyiknél nagyon picikék a tehát akár a hegedűnek a fogólapján is a hangok közötti távolság, vagy az oboának a nádja. Meg hát persze magas szinten játszani minden egyes hangszeren nagyon sok gyakorlást igényel. Hát köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk, meg ugye onnan indultunk, hogy ki volt a tanár, ugye Szendrei Jenő.
7: Köszönjük.
6: Hát ezt az emlékezést köszönjük, és akkor most elmondom, miket lehet nyerni. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, ezen Marci

Marian játszik mind a kettőn. Az első az a Splinters, ezen 20. századi magyar zongora művek vannak, a másik pedig a Past Visions, ezen Schubert és Schumann művei csendülnek fel. Ha pedig a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor a Concertus Hungaricus lemezét küldjük el, amelyen Bartók és Britten műveit játsszák. Ezekért lehet tehát ma versenybe szállni. És akkor az első felvezetés. A mai nap tulajdonképpen a német romantikus opera születésnapjának is tekinthető. 1821-ben ugyanis ezen a napon mutatták be a Berlinben azt az operát, amelynek szerzője kulcs szerepet játszott az opera műfajának megújításában. Az opera központi motívuma az alkú. 6 golyó célba talál, a 7. azonban az ördögé, az ördög irány nyitja a 7. A nyitányt idézzük, és a kérdés, hogy ki a zeneszerző, és mi a mű címe.

0: Tehát ki a zeneszerző, és mi a mű címe?
1: Kár Maria von Weber, és igen, ez a Bűvös vadász című operának a nyitánya volt.
0: Így van, tehát Weber a Bűvös vadász. A megfejtés, és valóban a nyitányból szólt részlet az Orosz Nemzeti Zenekartól Mihály Pletnyov vezényletével. Az első kérdés tehát megvan. Szintén a túlvilág sötét erőivel köt algút a német romantika egyik költő óriásának ismert hőse, egy elégedetlen alkimista. Történetek, különösen a romantikában számos zeneszerzőt megihletett, mi most Liszt Ferenc zenéjét idézzük. A második kérdés pedig az, hogy hogy hívják azt az irodalmi alakot, aki eladta a lelkét.

0: most az irodalmi alakot keressük, és ugye ez egy Liszt-alkotás volt, amit most hallgattunk, van egy ilyen szimfóniája Liszt Ferencnek, és tulajdonképpen a szimfónia címét kellene megmondani, hogy ki volt az az irodalmi alak, ugye Goethe műve nyomán a legismertebb, de hát mások is foglalkoztak vele, operákat is írtak róla.
1: Liszt, Faust?
0: Igen, igen, a Faust a helyes megfejtés.
1: Faust szimfónia.
0: Ez a Faust szimfónia és a Faust alak,
1: igen,
0: karakter.
1: Faust. Igen, igen, igen.
0: Így van, ilyen három karakter portré Goethe után.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ez az alcím, és ez pedig a BBC Filharmonikus zenekarra játszotta Gian Andrea Noseda vezényletével. Tehát a második megfejtés a Faust volt, helyes. Üzleti természetű nézet eltérések tanúi leszünk a következő percekben. Az építtető kastélyt rendelt, a megrendelés teljesült, a kivitelező pedig most a bérét követeli, ami azonban nem volt nem más volna, mint a megrendelő egyik rokona. A harmadik kérdés, hogy melyik operában kell kibogozni ezt a kényes ügyet.

0: Singen wir sie als Pfand. Wir kehren wieder.
1: Miből hallottunk részletet?
2: Ez Richard Wagner tetralógiájának az első darabja, a Rajna kincse, abból hallottunk egy részletet. A többi darab ebből a Valkür, Szigfried és az Istenek alkonya.
1: Így van, pontos a kiegészítés is, a helyes megfejtés pedig a Rajna kincse volt Wagnertől, amely ugye ma este csendül fel a Műpa Wagner ünnepén, tehát pont ma este lesz majd a Rajna kincse, a helyes a megfejtés. Köszönjük, egy Dietrich Fischer diszkaut hallottuk most énekelni. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük Marci Marian albumait, és van még egy kérdés a Concentus Hungaricus lemezéért. Szó esett már alkuról és üzletről, következzék zárásként egy fogadás. A tét bizonyítani, hogy a nők hűségesek, vagy éppen azt, hogy egytől egyig ingatagok és csalfák. A fogadás eldöntésére egy egész opera rendelkezésre áll, a kérdés csak az, hogy melyik ez az opera.

0: Hát eddig a részlet, tehát a kérdés az, hogy ki írta ezt az operát, és mi a címe. Annyit hadd segítsek, hogy Lorenzo da Ponte írta a szövegét. Ki lehet az?
1: Figaro házassága?
0: Nem, sajnos nem az, de a szerző az ez lesz. Mondjuk ki a szerző nevét először.
1: Mondjuk Mozart.
0: Mozart, igen, így van, helyes. Tehát Mozart a zeneszerző, de vajon, hogyha nem a Figaro, akkor melyik ez az opera? Egy olasz címe van egyébként, magyarul is olaszul szoktuk mondani.
1: Kosszifántuszta.
0: Így van, ez az, ez a helyes megfejtés. Úgyhogy ez is pici segítségevel, de azért megvan, úgyhogy küldjük a másikat is. Hát ezek a kinyermák azért nem mindig, nem is az, hogy könnyűek, hanem ugye itt országvilág hallgat bennünket, úgyhogy tudom, igen, hogy ilyenkor sokszor olyasmi nem jut az ember eszébe, amit egyébként sokszor hallott vagy ismer, de én mindenképpen gratulálok, hiszen az előtte lévők mind nagyon fölényesek voltak, és ez is csak egy apró mellélővés ugye Figaroval, de hát ugye azért a legtöbb operában szóba kerül a szerelem, hűség és hasonló témakör, úgyhogy ez sok minden lehet itt, így van. Szóval gratulálok és köszönjük a játékot Solti Kálmánnak, és bízom benne, hogy lesz még kedve velünk játszani ezután is, úgyhogy várjuk vissza.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Viszont hallásra. Minden jót kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen. Mai játékunk ezzel véget ér, de lesz még egy rejtvény majd nem sokkal 8:30 után, úgyhogy érdemes velünk tartani. Ilyenkor a kinyermában tárgyereményeket lehet nyerni, ritkábban belépőt, a reggeli szokásos rejtvényben pedig általában páros belépőket sorsolunk ki. Most folytassuk Robert Schumann opusz 44-es S-dur zongoraötösének harmadik tételével. Az előadók Maria João Pires zongora, Augustin Dumas és Renaud Capuçon hegedű, Gérard Cossé mélyhegedű és Jan Van Gordonka művész.

Robert Schumann opusz 44-es S-dur zongora ötöséből a Scherzót játszotta Mária Joël Pires, Augustin Dumas és Renaud Capuçon, Gérard Cossé és Jean Wang. Most folytassuk Joseph Haydn Holdvéli világ című vígoperájával. Ez egy három felvonásos darab. 1777. augusztus 3-án mutatták be. Valaki szerint a zeneszerző egyik legsikerültebb darabja ebben a műfajban, mert szerintem Haydn tényleg nagyon szellemes vígoperákat írt, legalábbis amivel én találkoztam, az tényleg nagyon szórakoztató és remek zene volt mind. 1750-ben játszódik egyébként Velencében ez az opera, és ebből hallgatjuk Flaminia áriáját az első felvonásból, Patricia Petitbon szólójával, a Concerto Köln karmestere Daniel Harding.

Joseph Haydn Holdbéli világ című operájából Flaminia áriáját az első felvonásból Patricia Petitbon énekelte, a koncertó Kölnt pedig Daniel Harding dirigálta. Még egy zenét hallgatunk meg, Ottorino Respighi régi olasz táncaiból a harmadik szvit harmadik tételét, a Sicilianát, és utána ismét játék. A lozánni kamarazenekart Jesús López Cobos vezényli.

0: Ez volt Ottorino Respighi, régió olasz táncok harmadik szvittjének harmadik tétele a Szicíliána. A lozánni kamarazenekar játszott, vezényelt Jesus López Cobos. 6 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. Elsőként a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe szeretnék nyereményt hirdetni. Tehát ma este csütörtökön 18 órakor Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje lesz az évforduló 2026 keretében. Erre több jegyünk is van, úgyhogy lehet erre is jelentkezni bátran és nagyobb eséllyel a nyereményre. Június 20-án szombaton 19 órakor az Óbudai Társaskörben az Anima Napok keretében lesz az omázs Árolla János, amelyen Otto Attikainen közreműködik, hegedű szólista, a Fleskároly Nemzetközi Hegedűverseny Mozart külön díjasa, és az Anima Muzicé Kamarazenekar játszik természetesen a művészeti vezető G. Horváth László. Vasárnap volt egyébként vele és feleségével, Borsos Katával egy nagyon érdekes beszélgetés a Kezdőhangban, 12:30-kor még újra meghallgatható a Médiaklikken. Joseph Haydn, Mozart és Mendelssohn műveit adják elő ezen a koncerten, tehát holnap után szombaton este 19 órakor az Óbudai Társaskörben. És jövő héten, június 23-án kedden 19 órakor Balatonfüreden a Vasari Galériában a 20 éves Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál egy koncertjét hallgathatják meg, vagy hallgathatja meg a szerencsés nyertes és partnere. Csonka Levente játszik gitáron, a Zeneakadémia rendkívüli tehetsége képzőjének jelenlegi hallgatója. Bach, Koste, Csonka és Martin műveit adja elő, illetve szintén a rendkívüli tehetsége képzőjéből, aki korábban tanult ott, Szidó Zsombor játszik, ő Bach, Kurtág és Schubert Merz műveket játszik, illetve Schubert műveit Merz feldolgozásában. Ezek a lehetséges nyeremények, kérem, hogy írják meg a dátumot vagy a helyszínt, hogy hova szeretnének eljutni. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@kukacradio.hu címre tudnak küldeni. A mai rejtvényben Beethoven opusz 26-os Ázdóra zongora szonátájának első tételét hallgatjuk meg, de a szonáta nem úgy indul, ahogy egy klasszikus szonátától gyakran várnánk, tehát nincs ilyen gyors drámai nyitótétel, nincs hagyományos szonáta forma sem. Ehelyett hallunk egy témát, amelyet a szerző aztán többféleképpen is feldolgoz. A kérdés, hogy milyen zenei formájú tétel nyitja Beethoven Ázdúr opusz 26-os zongora szonátáját. Tehát mi a tétel zenei formatani jellemzője, formája? Erre várjuk a megfejtést, addig pedig hallgassuk ezt a szép tételt Svjatoslav Richter előadásában.

Ez volt Ludwig van Beethoven opusz 26-os ázdur szonátájából az első tétel Andante con variazioni, amiben már benne is van a megfejtés, tehát ez egy variációs tétel volt, variációs forma az elején egy szép nyugodt témával, és aztán ezzel foglalkozott Beethoven, illetve Szijjártoszláv Richter is, ő volt az előadó. Mondom a nyerteseket, Jenei Béla, dr. Fenyősi Éva, Molnár Éva és dr. Mikolás Andor. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Folytassuk a zenehallgatást Johann Sebastian Bach 57. kantátájának áriájával, melynek kezdősora Ja, ja, ich kann die Feinde schlagen. Peter Harvey énekel, az angol baroszólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

Bach 57. kantátájából énekelt egy áriát Peter Harvey, az angol barokk szólistákkal Sir John Eliot Gardiner irányításával. Teljesen más műfaj következik, a kis kedvencek titkos életének animációs film zenéje, a Sausages. Alexandre Desplat a zeneszerző és a karmester is egyúttal.

A Sausages, vagyis kolbászok című részt hallottuk Alexandre Desplat filmzenéjéből, amelyet a kis kedvencek titkos életéhez komponált. Egyébként egy nagyon fantáziadús és vicces mese. Befejezésül Dohnányi Ernő első szimfóniájából a Scherzót játssza a BBC Filharmonikus Zenekara Matthias Bamert vezényletével.

0: Ez volt Dohnányi Ernő első szimfóniájának harmadik szkercó tétele, a BBC Filharmonikus zenekarát Matthias Bamert vezényelte. Kedves hallgatóink, ezzel a vidám és életteli zenével ért véget a mai muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, valamint a közel-keleti helyzetről. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a média törvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkentené az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolta. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnöknek címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy az égő lítium akkumulátor mérgező füstöt bocsánt ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat. Mozart és Beethoven művei csendülnek fel este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán a Koncertó Budapest előadásában. A hangverseny a Színigazgató című Virtuóz Víg opera nyitányával kezdődik, majd az Ezdur kürtverseny, valamint a Falusi Muzsikusok című szextet hangzik el. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző életművének egyik legvidámabb alkotása. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Itthon jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet, a fővárosban 20-22 fok van. Ma is sok napsütésre számíthatunk, elszórta lehetnek futó záporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérleti.

0: Dino csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Chani, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Barcelona Consort hangversenyét hallgathatják meg. A régi hangszereken játszó együttes most Johann Sebastian Bach és Handel szakrális kantátáiból, motettáiból és zenekari műveiből válogat egy csokorra valót. Közreműködnek énekes szólisták. A művészeti vezető Daniel Tarrida csembaló művész. Barokk muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
1: Lendületes csütörtök délelőttet és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszöntöm Önöket. Szeidül Dénes vagyok. Camille Saint-Saëns Ámol Gordonga versenyének második és harmadik tétele szól elsőként a mai muzsikáló délelőttben. A szólista Fenyő László, a Duna Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Deák András.

0: Camille Saint-Saëns Amor Gordonka versenyének második és harmadik tételét hallottuk. Fenyő László volt a szólista, Duna Szimfonikus Zenekar játszott, Deák András vezényelt. Ugye azt mondtam, hogy második és harmadik tétel szólt, de Saint-Saëns inkább fantáziaszerű egytételes kompozíciónak tekintette. Noha a zene három nagyobb szakaszra tagolódik, most lehet, hogy itt a tételekkel nem kell nagyon bíbelődni, az a lényeg, hogy három részre lehet osztani, de ő nem biztos, hogy tételeket olyan nagyon karakteresen elkülönítette egymástól. Egyébként a fantasztikus ez a zene, az egyik legnépszerűbb műve Camille Saint-Saëns-nak. A saját munkáját így értékelte egyszer: műveim megalkotásával természetes funkciót hajtok végre, mint ahogyan az almafa almát terem. És így nem kell törődnöm azzal, hogy mások milyen véleményt alkotnak rólam. Ez nagyon szép. Hát igen, úgy is mondhatnánk, hogy az ég kék, a fű zöld, Camille Saint-Saëns pedig zenét írt. Rossini következik, az Origrófia című operából szól részlet Juan Diego Flores, Bruno Pratico, Marina de Lizo és Rosella Bevacqua énekel.
1: Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je

Giacchino Rossini szerzeményét hallottuk, az Ori Grófja című operában szólt részlet Juan Diego Flores, Bruno Pratico, Marina de Lizio és Rosella Bevacqua énekelt, a prágai kamarakórus és a bolognai színház zenekarának előadását hallottuk, vezényelt Jesus López Cobos, igen, jól kezdtem el mondani, és még azt szerettem volna mondani ezzel az operával kapcsolatban, hogy a központi elem az árruha, ez is egy ilyen archetipikus jelenség, hogy minden történetben kell lennie valamilyen áruhának, és hát mai napig az áruha az egy nagyon fontos dolog, bár én viszonylag ritkán öltözöm áruhába, de rájöttem, hogy mi a legnépszerűbb, legalábbis leghatékonyabb áruha a világon. A sárga mellény. Sárga mellénnyel és egy létrával állítólag bárhova be lehet jutni. Azért ne próbálják ki. Handel Opus 2-es numero 4-es F-dur trió szonátájának két tétele szól most, a Tempesta di Mare játszik.

0: Handel F-dur trió szonátájának két tételét hallottuk, a Tempestadi Mare játszott árruhával kapcsolatban, sárga mellényes létrás árruhával kapcsolatban írja egy kedves hallgató, hogy látott erre sikeres és kevésbé sikeres kezdeményezést. Valaki például azt írja, sárga mellénnyel és létrával próbált moziba menni, de lebukott, mert a létrán ette a pattogatott kukoricát. Amatőr. Erre mondják azt, hogy amatőr. A rétát ilyenkor le kell fektetni, és le kell ülni egy üres helyre. 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Glazunov balett szvitjéből szól a keringő, az orosz szimfonikus zenekar játszik.

Alekszandr Glazunov balettszvítjéből szólt a keringő, az orosz szimfonikus zenekar játszott, Jevgenyi Svetlanov vezényelt. Mozart következik, hogy az ő operájaiban is nagyon sok az ilyen árruha, és akkor az árruha után jön a levél. Most foglalkozzunk mással, hiszen az Ezdur szerenád egyik tétele következik hamarosan. 1781. októberében keletkezett a mű Bécsben. Mozart azt írta apjának, hogy este 11 óra tájban lefekvéshez készülődve egyszer csak meghallotta az Ezdur akkordot, a saját szerenádja kezdését, mert a muzsikusok az udvarban felsorakozva lepték meg Teréz nap alkalmából. Hát úgy látszik, hogy akkoriban nem csak Mozartnak volt jó humora. Jöjjön most az ötödik tétel az említett műből, a Magyar Fúvós Együttes játszik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 375-ös köhüjegyzékszámú Ezdur szerenádjának 5. tételét hallottuk, a Magyar Fúvós Együttes játszott. Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Ma este 18 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik az évfordulók sorozatunk. Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művészek lépnek föl, az ő négykezes estjüket lehet meghallgatni. Egy pár nappal korábban lehetőségem volt velük telefonon beszélgetni, ezt a beszélgetést hallhatják most. Talán a négykezes felállás az, ahol fizikailag a legközelebb van a játék során a két kamarapartner egymáshoz. Ez a szószoros értelemben vett közelség megkövetel egyfajta szorosabb emberi viszonyt. Úgy is kérdezhetném, leül bárkivel négykezesezni az ember?
1: Szerintem amúgy nem. Nekem nagyon méltó partnerem az Éva. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és az egyesületemnek a tagja is, és már mi évek óta négykezesezünk, szóval nekünk nem újdonság. És nem beszélve arról, hogy barátok vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta flexibilitás is, meg az, hogy ismered a másikat, mozdulatait akár, és természetesen a játékát is. És én úgy gondolom, hogy szerintem ez elképesztően fontos, igen, hogy kivel négykezesezik az ember, hiszen nagyon-nagyon sok közlekedési dugó is van egy adott helyzetben, például egy Fanny Mendelssohnban, ahol gyakorlatilag tényleg ügyeskednünk kell ahhoz, hogy a két kezünk ne ütközzön össze például. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember kivel négykezesezik.
2: Maximálisan egyetértek Krisztával, és az, hogy diákkorunk óta összefortunk és összeértünk az életben is, nagyon hasonlóképpen gondolkodunk, hasonló céljaink vannak, és ez átülhet a közös zenélésnek az örömébe, ez egy felejthetetlen élmény, úgyhogy önmagában a felkészülés egy nagyon nagy boldogságforrás volt és energia mindkettőnk számára.
0: Ugye nagyon gazdag a négykezes repertoár, de vannak átiratok is. Most miből állították össze a műsort, és nektek melyik jelent nagyobb örömet? Valami nem zongorára írt művet megszólaltatni négykézzel, azért ez egy kamarazenei kuriózum, vagy pedig kifejezetten a szerzőnek az elképzelését teljesíteni, hogy hogyan gondolta ki a négykéznek a megszólalását ezen a gyönyörű hangszeren?
2: Igen, így építettük fel a hangversenyt, hogy az eredeti négykezes kamarazenétől haladjunk a friss nyári átiratig, hiszen Gershwin zenéje mindenkinek mosolyt fog csalni az arcára, ami segíti ezt a típusú átélést, az átiratnak a megvalósítását, az az, hogy a Logan Skelton, a University of Michigannek a művész professzora írta át a darabokat, és ő maga is zongorista. Tehát zongorista kézzel, zongorista gondolkodással állt hozzá az anyaghoz, ezért egyrészt nagyon zongoraszerű, másrészt fantasztikus ritmusai vannak ezeknek a operett vagy musical átiratoknak, és hát öröm volt közöttük csemegézni. Úgyhogy nagyon-nagyon színes a paletta, és az a frissesség és humor, ami Mozartban is már jelen van, az így teljes kerek képé alakul, hogy áthozzuk a 21. századba az amerikai függetlenség 250. évfordulója kapcsán.
1: Programunk több évfordulóhoz is kapcsolódik, ugyanis idén Wolfgang Amadeus Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük. A Mendelssohn család zenéje pedig a közelmúlt jelentős jubileumot is idézi, míg a Gershwin darabok pedig az amerikai 250 eseménysorozathoz kapcsolódva az amerikai zenét kultúrát képviselik, így a két nemzeti kultúra összetalálkozik és hidat képez.
0: Fejes Krisztina és Polgár Éva zongoraművészek gondolatait hallottuk, tehát ma este 18 órakor lesz az említett koncert a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében, és ahogyan hallhattuk, felcsendül majd Mozart, Mendelssohn és Gershwin egy-egy műve is. Most mi Mendelssohnból idézünk, az Allegro billancszól, opusz 92, Tusa Erzsébet és Lantos István játszik zongorán.

Felix Mendelssohn Bartholdy Allegro Brillant című műve szólt Tusa Erzsébet és Lantos István előadásában. Ezt a művet is meg lehet hallgatni egyébként ma este 18 órakor. Írja egy kedves hallgató, visszatérve a sárga mellényes árruha témakörre, hogy a Louvre kirámolásánál is hasonló technikát alkalmaztak a betörők. Igen, ez egy borzalmas hír volt, nagyon szomorú dolog történt Franciaországban, és pont ezen kezdtem el gondolkozni, mielőtt írta volna a hallgató, hogy vajon manapság az árruhának van-e elfogadható, akár jogilag vagy erkölcsileg elfogadható formája, és akkor húzzuk ki ebből a színészetet. Tehát illik-e beöltözni valaki másnak? Illik-e valami másnak mutatni magunkat? Van-e olyan helyzet, ahol egy árruha jól jöhet, és az nem számít becsapásnak, vagy más embernek a kihasználásának? Minden esetre, hogyha tudnak ilyet, akkor írják meg, lehet, hogy én is beöltözök, hogyha ezt lehet legálisan csinálni. Egyébként azt gondolom, hogy azért óvatosnak kell lennünk, tehát vigyázzanak, bármilyen sárga mellényest látnak. Giacomo Puccini Bohém életéből szól, Mimi áriája az első felvonásból, Rost Andrea énekel.

0: Giacomo Puccini bohém életéből szólt, Mimi áriája az első felvonásból, Rost Andrea énekelt, a Royal Philharmonikus Zenekar játszott, vezényelt Charles McCarras. Írja az áruhával kapcsolatban egy hallgató, hogy a Mikulás jelmez az óvodában az legális, és még örülnek is neki a gyerekek. Igen, hogyha meghívják, egyébként ez a Mikulás jelmez, ez tényleg, ezt megadom. Tényleg így van, ez egy jó áruha, működik. Igaz, hogy az évnek csak egyetlen egy napján, de az működik. Majd egyszer kipróbáljuk. 10:02.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Ma este 20:00 is lesz koncert, erre nem kell különösen beöltözni, elég egy elegáns esti öltözék. A Szigeti Vonós 4-es játszik 20:00-tól a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében. Az együttes tagjai Nagao Haruka, Németh Nóra, Ludmány Dénes, Rózsa Richárd, és két művész csatlakozik hozzájuk, Maxim Rizanov és Kokas Dóra, hogy közösen adják elő Brahms B-dur és G-dur vonós szextetjét. A részletekről a Vonós 4-es csellistájával, Rózsa Richárddal beszélgetett Polla Milán kollégám.
2: A Szigeti Kvartett ezúttal kiegészül két muzsikussal, Maxim Rizanovval és Kokas Dórával. Gyakran egészül ki a Szigeti Kvartett további vonósokkal?
3: Azt nem mondom, hogy vonósokkal. A Schubert Quintettet már játszottuk többször, Gustav Rivinius-szal, Roman Dittával, de mint Quintett, ugye a zongorás Quintett repertoárt egész éppen végigjátszottuk már a nagyon sok kiváló zongoristával. Hát igen, szoktak hozzánk vendégművészek csatlakozni.
2: És ezúttal ugye két Brahms mű szerepel a programban, két vonós szextett, és azt gondolom ez nagyon érdekes, hogy Brahms nem is vonós négyesre, hanem vonós hatosra komponált először vonós kamaraművet. Fiatalkori alkotás mind a kettő, azt lehet olvasni, ugye 25, illetve 31 évesen írta őket. Mi az, ami hasonló, és mi az, ami különböző a B-dur és a G-dur szextetben?
3: Mi ezt most játszok különben először, és nagyon örülünk, hogy a Dóri meg a Maxim csatlakozott hozzánk. Érdekességképpen elmondom, hogy, és lehet, hogy ez kicsit a különbözőséget, vagy a struktúrájában is valamit jelent, hogy például a B-dúrt én zenekarra játszottam, még annak ide Liszt Ferenc kamarazenekarral. Az a darab valahogy kicsit olyan kompaktabb, vagy masszívabbnak tűnik. A G-dúrt kicsit olyan hajlékonyabbnak, azt nehezebben is tudnám elképzelni különben vonós zenekarral. Most persze eredeti szextettet játszunk, de valahol viszont mind a kettő mű olyan, mint egy-egy nagyobb szimfónia.
2: Hogyan oszlanak meg a feladatok a 6 szólamban?
3: Eléggé tán kiegyenlítettek, igaz, hozzá kell tennem, ugye hát a két hegedűnek, mind a kettőnek eléggé fajsúlyos szerepe van. Ugye a brácsa meg a cselló szólamban ott azért a második szólam, aki a második brácsát, második csellót játsza. Ha így mondhatom, hogy lényegesen kevesebb dolga van, de azért nagyon fontos a jelenléte, és ott azért a szólókat, például a szólóállásokat az első cselló meg az első brácsa játsza. Mégiscsak úgy van, hogy a vonós négyes kiegészítve, hogy hozzácsatlakozik egy brácsa meg egy cselló. A két hegedű az, mint egy vonós négyesben, mind a kettő nagyon aktív szerepet játszik, sőt, majdnem, hogy azt mondanám, hogy a szekund hegedűnek itt ebbe a vonós szextetbe szerintem több szerepe van sokszor, mint egy alapvonós négyesben. Meg is beszéltük a Dórival, hogy mi szólamot cserélünk, tehát a B-durban én játszom az első csellót, a G-durban meg ő játsza az első csellót, így a mi szerepünk is azért változik. Maxim meg Dénes ezt nem tette így, ott a Maxim a vendég lett most nálunk az első szólam, az első brácsás, és Dénes maradt a második brácsás, de ez mindig igazából megbeszélés kérdése. Mi felszoktuk ajánlani a vendégművészeknek, ha jönnek, hogy válasszák ki nyugodtan, hogy melyiket játsszák szívesebben, és akkor mi megalkalmazkodunk.
2: Ugye Kokas Dóra és Maxim Rizanov művész házaspár sokat játszanak együtt. Az ő zenei elképzelés

0: test vagy elem lenne közöttünk.
1: Rózsa Richárd gondolatait hallották, vele beszélgetett Bolla Milán kollégám, tehát ma este 20 órakor lép fel a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti Vonós 4-es kiegészülve, és az interjúhoz, illetve a koncerthez kapcsolódóan most hallgassuk Johannes Brahms opusz 36-os G-dur szextetjének második tételét, a Scherzót a Stuttgarti Szólisták előadásában.

Brahms G-dur szextetjének második tételét hallottuk, a stuttgarti szólisták játszottak. Visszatérve az áruhába, írja egy kedves hallgató, hogy a piros ordoktorok a gyermekkórházban nagyon kedvesek, megnevettetik a súlyos beteg gyerekeket és játszanak velük. Igen, ez tényleg egy jó találat még. Úgy látszik, hogy itt a piros színnek köze lehet a dologhoz a jó áruha kérdésben. A Mikulás is egy jó áruha, és amikor a doktorok vagy a segítők, bohócok a kórházban beöltöznek, az is egy nagyon jó áruha. Úgyhogy köszönjük szépen, és hát többen írják a farsangot, mint legális beöltözési lehetőség. Valóban ezt is megadjuk, akkor öltözzünk be, de ne vegyünk sárga mellényt, az megtévesztő lehet. Bizé az Árli Lány szvítjéből szól részlet, az Angol Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik vezényel Leopold Stokowski.

George Bizet az Árli Lánc ügyéből szólt részlet az Angol Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott, Leopold Stokowski vezényelt. Írja egy kedves hallgató, egy kicsit filozófikusabb hangvételre váltva árruha kérdésben. A nap majd minden percében valamilyen árruhában vagyunk, szerepeket játszunk. A munkahelyen, az iskolában, az operában, a hivatalban és a többi. Mindig egy kicsit mások vagyunk, más mutatunk, mint amik valójában vagyunk. Köszönjük szépen az üzenetet. Igen, egyetértek, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz azt mutatni, amik igazából vagyunk, hát talán oda leásni, a valós énünket megmutatni, az egy igazi kihívás azzal szembenézni, és hát azt előásni azért az évek során mindenkire rakódik valamilyen rutin, valamilyen állarc. Aztán jött egy másik üzenet, a jó árruha témakörben, civil ruha egy királynak, például Mátyás király. Jó válasz. Sőt, vannak erre példák, nagyon népszerű, híres emberek szoktak átöltözni, árruhát ölteni. Például Forma 1-ben előfordul többször, hogy a Forma 1-es pilóta valamilyen árruhát ölt, és kimegy a közönségbe, és a lelátóról nézi a többieket. Múltkor egyébként valaki pókembernek öltözött, és úgy állt be a közönség közé. Ez egy frappáns megoldás, hogyha valaki nem akar autogramot osztani. Schubert következik, Ifjú a pataknál dal, Friedrich Schiller versére, Matthias Görne énekel, Elizabeth Leonskaya játszik zongorán, és itt szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezen a zenén kívül már csak még egy van, és aztán játszunk.

Schubert dalt hallottunk, méghozzá egy gyönyörűt, Ifjú a pataknál, ez volt a címe, Matthias Görne énekelt, Elizabeth Leonskaja játszott zongorán. Akkor mindjárt jön a játék, előtte azonban egy kis trombita. A Torelli D-dur koncertóját halljuk, John Wallace a szólista.

0: Torelli D-dur koncertóját hallottuk Joan Wallace szólójával, a Philharmonia zenekar játszott. Maradjanak velünk, hamarosan játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ez itt már a játék a mai muzsikáló délelőttben. Három koncertre lehet páros belépőket nyerni, és van egy tárgynyereményünk is. Mondom először a koncerteket. Június 18-án, tehát ma este, 20 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében, 20 órakor a Szigeti Vonós 4-es játszik, mint ahogyan arról már beszámoltunk, Maxim Rizanov és Kokas Dóra közreműködésével Brahms és G-dur vonós szexteket adnak elő. Június 19-én, pénteken 18 órakor a Bartók Béla Emlékházban Korszakok szonátái címmel ad koncertet Vadászi Domonkos, Beethoven, Bartók és Liszt szonátákat játszik. És június 20-án szombaton 15 órakor az Óbudai Társas Körben az Anima Napok keretén belül lesz Omázs Sándor Frigyes koncert, közreműködik az Era Nova kamarazenekar, a koncertmester Vavrinec András, Mendelssohn, Csajkovszki műveket adnak elő. Ez tehát a három koncert, és van egy tárgyereményünk, ez pedig nem más, mint egy CD, a Magyar Rádió gyermekkórusa CD-je, vezényel Igó Lenke, Tész Gabriella és Remény János. Ezek tehát a választható nyeremények, és a kérdésünk pedig a következő kép szól. Van három szavunk, fal, viasz, nátha. A kérdés az, hogy mi köti össze ezt a három szót a következő zenével. Tehát még egyszer, fal, viasz, nátha, ezeket a szavakat mi köti össze egymással és a következő zenénkkel. 0630-30-30-160 az SMS számunk, muzsikáló délelőtt kukac.rádió.hu az e-mail címünk. Azért még egyszer elmondom, mert egy kicsit most nyakatakert a kérdés, tehát fal, viasz, nátha, ezeket a szavakat mi köti össze a következő zenével. Jó játékot kívánok!

Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy a fal, viasz, nátha szavakat mi köti össze az elhangzott zenével. A helyes megfejtés a spanyol volt, mert ugye van a spanyol fal, spanyol viasz, bár nem mi találtuk fel, és van spanyol nátha, és van spanyol szimfónia. Ennek az ötödik tételét hallottuk, Eduard Lalo szerzeményét játszotta Joshua Bell, és a Montreali Szimfonikus Zenekar vezényelt Charles Dutoit. És a játékhoz társultak nyeremények is, mondom a szerencsés nyerteseket, Kerék Kata, Marton Nóra, Kormos Dezső és Gal Balázs. Ők örülhetnek a választott nyereményeknek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan játszottak, és örülök, hogy ennyien tudták a helyes megfejtést. Volt egy-kettő, ami nem talál, de az azt jelenti, hogy kellett rajta egy picit gondolkozni. De örülök, hogyha még gondolkoznak egy picit, és hogyha eszükbe jut még olyan szó, ami tartalmazza a spanyol szót, és lehet használni, és más jelentése van, akkor írják meg nekünk mindenképpen, én ezt a hármat találtam. Miszlivecsek Ezdur partitájának második tétele szól most, a budapesti fubós együttes játszik.

Miszlivecsek Ezdur partitájának második tételét hallottuk, a budapesti fúvós együttes játszott. Ruggero Leoncavallo szerzeménye következik, egy olasz dalt hallunk, Andrea Bocelli énekel.

Ruggero Leoncavallo szerzeményét hallottuk, ez volt a Mattinata. Andrea Bocelli énekelt, a londoni szimfonikus zenekar játszott, Lori Mazel vezényelt. És Hummel következik, az Es-dur zongoratrió első tételét a Bozár trió játsza.

0: Johanna Pamuk Hummel Opusz 12-es Ezdur zongora triójának első tételét hallottuk, a Bozár trió játszott. 11 óra múlt 1 perccel.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jöjjön ismét egy kulturális ajánló, ma este 8 órakor kezdődik a Koncerto Budapest hangversenye a Pesti Vármegyeháza díszudvarában. A koncertről a Koncerto Budapest főzenei igazgatóját, az est karmesterét, Keller Andrást kérdezte ifjabb Bazsinka József kollégám.
2: A Koncerto Budapest ma esti hangversenye Mozartnak kimondottan a humoros oldalát mutatja meg, de Mozarttól egyébként sem állt távol az életben sem a humor. Hogyan jelenik meg ez a zenében, illetve mit jelent ez Keller András számára?
3: Hát számomra azért nagyon izgalmas a mai koncert, mert én azért általában mindig ilyen súlyosabb műsorokat csinálok, és most végre úgy jött ki, hogy csupa olyan darab lesz, ami tele van vidámsággal, élettel, gondtalansággal. Azért van benne kicsit néha kis dráma is, de egy nagyon-nagyon pozitív és szórakoztató program lesz a mai.
2: Mozart nyitányok azok mindig nagyon lendületesek, tele vannak élettel. A színigazgató viszont valamiért ritkábban kerül színre. Mi jellemző erre a nyitányra?
3: Hát az, amit az imént elmondott, hogy tele van élettel és egy nagyszerű szórakoztató darab. Azt, hogy ezt miért csinálják kevesebbet, erre én nem tudok választ adni. Én viszonylag sűrűn szinte minden évben, legalább egyszer, vagy minden második évben valahogy találkozom vele. Ezt az előadók is szeretik. Minden szempontból ideális, ugyanis nincsen benne egyetlen egy mondjuk így fárasztó pillanat. Az egész egy csupa jókedély és vicc, és egy kicsit szatirikus is, úgy érzem. Tehát a színházi világnak a... Ezt nem mondom, hogy kigunyolja, de azért vidáman reflektál rá, mondjuk így.
2: Ez a fajta szatirikus humor azért benne van Mozart és József Lajd gép kapcsolatában is, ugye a szeretett barátja, Kürtöse volt, akinek írta ezeket a kürtös darabokat, többek között ezt az Ezdur kürtversenyt is, de ma érdekes módon a Koncerto Budapest trombitáson Devecsai Gábor játsza Szárnykürtön. Nagyon más lesz így a darab?
3: Hát annyiból szerintem mindenképpen, hogy ez egy nagyon kevéssé ismert, vagy ritkán hallható ez a hangszer, és annyira gyönyörű hangja van, szóval nagyon különleges. Ez egy érdekes hangzási élmény, egy nagyon-nagyon lágy, puha hang, ami egyben nagyon kerek és kifejező is, és hát Devecsai Gábor ezt a hatalmas nagy lelkesedése és örömmel adja elő, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. És hát ott van a falusi muzsikusok, amit nem kell külön taglalni, mert az tényleg a
2: maga a paródia, jó, ugye?
3: Maga a paródia, jó pofaság. Tehát igazándiból így alakult a műsor, amikor már éreztem, hogy ez lehet ilyen vidám, akkor így adódott, és hát akkor mégis azért Beethoven nélkül nem tudom elképzelni a nyáresteket, és hát Beethovennek a legvidámabb szimfóniája kerül sorra a 8., ami szintén kevesebbet játsszák, és Beethoven nagyon szerette. Egyszerűen mutatták be a 7. szimfóniával, és ugye annak elsőprő volt a sikere, és akkor Beethoven egy kicsit elkeseredett, de majd azt mondta, hogy majd meg fogják szeretni. És én remélem, hogy ma este nagyon fogják szeretni a nézők.
2: Ugye a Koncerto Budapest és a közönség között ezeknek a nyári koncerteknek már van egy hagyománya. Mit szeretne, hogy milyen érzésen menjenek haza a hallgatók erről az estéről?
3: Boldogan, örömmel, jókedéllyel, ráfér az országra mindenkire, úgyhogy azt szeretném, hogy a lehető legpozitívabb érzésekkel távozzanak.
0: Keller Andrást hallottuk, vele beszélgetett ifjabb Bazsinka József kollégám, tehát ma este 8 órakor kezdődik az említett koncert a Pesti Vármegyeháza díszudvarában, ott lép fel a Koncerto Budapest, és elhangzik Wolfgang Amadeus Mozart Ezdur kürt versenye is, ugye Szárnykürt, de mi most az eredeti verziót, a kürtös verziót hallgatjuk, a 3. tételt játssza Stefan Dór és a Koncerto Budapest vezénye Keller András.

Wolfgang Amadeus Mozart S-dur kürt versenyének harmadik tételét hallottuk. Stefan Dór és a Concerto Budapest előadásában Keller András vezényelt. Egyébként a felvétel 2024-ben készült, az 2024-es Mozart napon márciusban a Zeneakadémia nagytermében. Még egy kicsit visszautalok a játékra, ugye a játék során említettünk olyan szavakat, amiben benne van az, hogy spanyol. Ugye a játéknál előkerült a spanyol fal, a spanyol viasz és a spanyol nátha, és mondtam a hallgatóknak, hogyha tudnak még ilyen szavakat, akkor írjanak bátran, hát jött is egy pár. Spanyol csizma, mint kínzó eszköz. Igen, ez ott volt a listámon, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit durva lenne ebbe az ilyen nyugodt műsorba. Aztán van, aki spanyol lovastír, spanyol megy, igen, az finom, spanyolbak, ugye ez egy ilyen sajátos fából készült állvány, az is nagyon jó, és ott van a legjobb, a spanyol gallér. Ehhez talán egy gitáros zene dukálna, de most hallgassuk inkább Vincenzo Bellini Rómeó és Júliájából a szimfóniatételt, a Skót Kamara zenekar játszik.

Vincenzo Bellini Rómaeus Júliájából szólt a szimfóniatétel, a Skót Kamarazenekar játszott, és közben spanyol ügyben jött még egy üzenet, hogy létezik spanyol öv, nagyszerű, és hogy nem jutott eszembe, tényleg pedig szoktam még hordani is, sajnos, hogyha nem felejtem éppen otthon a koncert előtt, és érdekesség a spanyol övvel kapcsolatban, hogy sokan egyébként helytelenül a frakhoz spanyol övet vesznek föl. Szerintem egyébként azért, mert kevésbé melegít, és egy kicsit kényelmesebb öltözék talán, mint egy jó meleg mellény. Ott a színpadon ülve a zenészek ezt jobban preferálják, mert ugye ott a reflektorok is melegítik az embert, szóval egy szó mint száz, a spanyol öv az lehet, hogy helytelen a frakhoz, de praktikusnak praktikus. Aztán volt, aki írt, hogy egyébként ezek a fajta szavak lehetnek egy helyen. Például angol, WC, francia, kulcs, svéd, csavar, hollandi, mártás, kínai, kell, francia, négyes, stb. Eljátszunk majd a gondolat kísérlettel, hogy lehet ezeket egy helyre hozni. Most azonban Joseph Haydn zenéje következik, az Ásdúr szonáta a harmadik tételét Lantos István játssza zongorán.

József Haydn Ezdur szonátájának harmadik tételét, a rondót hallottuk Lantos István előadásában. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai muzsikáló, délelőtt elérkeztünk az utolsó zeneszámhoz, ami nem más, mint Manuel de Falla a háromszögletű kalap című művéből, a Záró tánc, a Filharmónia zenekar játszik, vezényel Carlo Maria Giulini.

0: Manuel de Falla a háromszögletű kalap című művéből szólt a zárótánc, a Filharmónia zenekar játszott, vezényelt Carlo Maria Giulini. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szejlő Dénest hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Csáni, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova mai és holnapi műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Tendán és Aram Hachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Mirian Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma és holnap 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Bartók Béla legszemélyesebb hitvallásáról, a Cantata Profanáról jelent meg egy angol nyelvű monográfia, Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője tollából, a rangos Oxford University Press kiadásában. A kötet egy az 1980-as években indult tekintélyes sorozat része, amelynek elveihez igazodva kiemelt figyelmet kap a mű keletkezésének részletes leírása, valamint a műzenei értelmezése és elemzése. Az Összhang mai műsorában erről a könyvről, illetve Bartók Béla Cantata Profana című művéről beszélgetünk Vikárius László zenetörténésszel.
4: Milyen helye van Bartók Bélának a nemzetközi porondon? Gondolok itt a koncerthelyszínekre és a zenetörténet írása.
5: Bartók természetesen integráns része az egyetemes nyugati zenetörténetnek, a 20. századi zenetörténetnek. Persze nem úgy, mint nálunk, de azért a zeneoktatásban is szerepet játszik az, hogy neki olyan sok pedagógiai műve van, fontos zongora művei. Koncertéletben hát bizonyos kiemelt művek azért rendszeresen elhangzanak, fontos karmesterek, zenekarok, hegedűsök, és így tovább. Szóval repertoáron tartják Bartók műveit. Szóval ez nem is kérdés.
4: Mennyire kell máshogy fogalmaz egy angol nyelvű könyvben, ahol nemzetközi közönségnek szól az írás, mint hogyha egy hazai könyv születne? Szóval mi az a részlet, mik azok a témák, amit mondjuk részletesebben el kell mondani, és mik azok, amikről pedig nem kell szót ejteni?
5: Számomra a feladatban meghatározó jelentősége volt annak, hogy megpróbáljak nemzetközi közönséghez szólni, méghozzá egy tágabb közönséghez, mint egy konferencián. Persze nem tudom, hogy ki mindenkihez juthat el egy ilyen könyv, de azért feltételezem, hogy diákokhoz, tanárokhoz is és esetleg előadó művészek is érdeklődhetnek iránta. Ez szerencsére egy nagyon fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba. Sok mindent másképp kell mondani egy külföldi közönségnek, sok mindent el kell magyarázni, én legalábbis úgy gondoltam. Egyik fő célom is az volt, hogy érthetővé váljon az, hogy a Cantata Profana, ami tényleg nem egy olyan központi műve nemzetközileg a Bartók életműnek, ahogy mondjuk a koncertó, vagy más szempontból a zene, húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, vagy bizonyos, vagy a vonós négyesek, ugye a hat vonós négyes, vagy egy divertimento. Szóval a Cantata Profana egy sokkal rejtőzködőbb, meg összetettebb, bonyolultabb mű, és ugye előadása is jelentősebb apparátust igényel azzal, hogy kettős kórus, hogy két szólista is van.
4: És hát magyar nyelvű szöveg. Ezért választottad a Cantata Profanát?
5: A felkérés így szólt. Kicsit szégyenletes módon a felkérés több mint 30 éve érkezett hozzám, amikor egy nagyobb tanulmányt közölhettem a kantáta keletkezés történetéről, mikor először foglalkoztam a forrásaival, de az szigorúan a keletkezés történetet vizsgálta. Itt meg úgy gondoltam, mivel a sorozat címében a keletkezés mellett a mű szerkezete, illetőleg értelmezése is fontos szerepet játszik, ezért ezeket a kérdéseket is megpróbáltam vizsgálni és megvilágítani.
4: Akkor arra kérlek, hogy menjünk is végig ezeken a témákon. Kezdjük a keletkezéssel. Cantata Profana, profán kantáta, 30-as években született. Milyen élethelyzetben volt Bartók? Miért írta ezt a művet?
5: Egyik gondolatom, ez nem biztos, hogy teljesen igazam van, de ugye ő 1931-ben lett 50 éves, és az az érzésem, hogy 1930-ban, amikor lényegében megkomponálta ezt a művet, akkor ő számolt ezzel a kerek évfordulóval, és valamilyen fontos művet akart alkotni. Ugye a műfajválasztás is szokatlan, nem jellemző Bartókra, viszonylag kevesebb a vokális műve, bár szerencsére a Bartók Közkiadásban, ahol például az összes kórusműve egy nagy vaskos kötetben jelenhetett meg, a népdal feldolgozásai is egy kötetben megjelentek, látszik, hogy azért ezek a műfajok végigkísérték az ő pályáját, csak mégsem ezek voltak a centrális műfajai. A kantátára viszont láthatólag készült. Az első adat az, hogy állítólag 1929-ben Erdély József költőt fölkérte, hogy csináljon egy fordítást az eredeti román. Azt mondanám már, hogy librettóból, tudnilik, ez ugye két kolindának, két román karácsonyi éneknek a szövegét egyesíti, abból alakít ki egy szövegkönyvet. És Bartók ugye eredetileg románul alakította ki ezt a szövegkönyvet, láthatólag rögtön szeretett volna egy magyar szöveget is. Eredetileg egyébként románul kezdte el komponálni. Valószínűleg azért, mert a fordítás, ami egyébként megjelent a Nyugatban, Erdély József fordítása, az stilisztikailag nem felelt meg az ő elképzeléseinek, és tulajdonképpen komponálás közben kezdte el a saját magyar nyelvű librettóját kidolgozni, és a műnek egy jelentős része már kész volt, amikor hozzá komponálta a magyar szöveget, ami ugye aztán a végleges szövege lett.
4: Ezekkel a kolindákkal hogy találkozott Bartók?
5: Ugye Bartók 1909-től rendszeresen gyűjtött román népzenét, nagyon módszeresen, ugye különböző erdélyi tájakat igyekezett feldolgozni, az első volt ugye Bihar megye. Emellett fölfigyelt bizonyos műfajokra külön is, ugye hangszeres zene is érdekelte, sokat gyűjtött, és fölfigyelt ezekre a szertartásos énekekre, amiket karácsonytájt csoportosan énekelnek, ráadásul két csoportban, fiatalok házról házra járva, ajándékot várva. Szóval ezek a korinda énekek, amihez egyfajta ilyen alakoskodó játék is tartozik, ami talán, ahogy Talján Tibor, aki egy nagyon szép könyvet írt, az Átmenet mítosza címmel a kantátáról feltételezi, hogy ez az alakoskodó játék és a kantáta profána szövegében megjelenő szarvassá változás, ez összefügg egymással. Tehát Bartók román gyűjtőútjain találkozott, 1914-ben gyűjtötte azt a két kolindát, aminek a szövege így megragadta. És egyébként 1926-ban ő befejezett egy nagy monográfiát az ő kolinda gyűjtéseiről, ahol nem csak a dallamokat rendszerezte, hanem rendszerezte a kolindáknak a szövegeit is, tematika szerint, típusokba rendezte, variáns csoportokat alakított ki a szövegekből is, teljesen külön a dallamoktól, és hát feltételezésem az, hogy nyilván ennek a munkának a során figyelt föl erre a két összetartozó kolindára, amik így együtt, bár vannak bizonyos ellentmondások a történetmesélésben, de együtt úgy kiegészítik egymást, és egy koherens történet volt kialakítható.
3: Bartók Béla a kantáta profánájáról jelent meg átfogó angol nyelvű monográfia. A kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgetünk az Összhang mai műsorában. Szerencsére létezik egy felvétel, amelyen maga Bartók Béla mondja el a kantáta profána szövegét. Hallgassuk meg!
6: A kilenc csoda szarvas. Volt egy öreg apó. Volt néki kilenc szép szál fia. Testéből sarjadzott szép 109 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép 100 fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak, csoda szarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, farcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjuk várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csoda szarvas nyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Féltérdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfelele. Kedves édesapánk, ránk te sose célozz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé porrá zúzódsz, kedves édesapám. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és híva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek haza, gyertek vélem haza, jó anyátok vár már, jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonddal. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imígy szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A mi karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba, ami szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apó, volt néki 9 szép szál fia, nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér a völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
3: Bartók Béla mondta el az iménti felvételen a Cantata Profana szövegét. Erről a műről jelent meg most egy angol nyelvű monográfia. A kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgetünk az Összhang mai műsorában.
4: Tehát a 10-es években gyűjtötte Bartók ezt a két kolindát, és 30-as években készült a Cantata Profanát. Ez alatt a néhány évtized alatt rengeteg minden történt a magyar politikai életben is, és ezeket érinted valamennyire a könyvedben. Szóval hogy fogadták a 30-as években azt, hogy Bartók román dallamokat dolgoz föl?
5: Jellemzőnek tartom, hogy egyrészt Bartók óvatos volt a művével kapcsolatban. Először kikötötte, hogy csak vele egyetértésben lehet egy magyarországi bemutatóról egyáltalán tárgyalni. És világpremiért nem is Magyarországon szeretett volna. Erre nem is itt került sor, hanem a BBC rádióban volt egy koncert Londonban, és ott adták elő. Először 1934-ben, egyébként ott meg angol fordításban hangzott el a mű, amit egy lelkes zenei író, Carlo Coresi készített. Tehát 34-ben Angliában hangzott el a mű, és csak 1936-ban jutott el Magyarországra, és amikor egymás után két koncerten is elhangzott novemberben és decemberben, a novemberi koncertre, szóval a bemutatóra, amit Dohnányi dirigált, arra egy nagyon részletes elemzést is tartalmazó műsorfüzet készült, és abban külön fejezet szól egyfajta ilyen apológia, hogy mit is jelent Bartóknak a román népzene. Ugye pont a Cantata Profanában egyébként ugye román dallamot egyáltalán nem használt, tehát csak a szöveg román eredetű.
4: Vannak apolitikus zeneszerzők, Bartók nem volt ilyen. Milyen érzetei voltak a 30-as években?
5: Hát tele volt aggodalommal. Egy darabig halogatta is ugye ennek a művének a kiadását. Fölmerült benne, valószínűleg nem azonnal, hanem kicsit később, hogy kibővíti egy kantáta ciklussá, amiben csak egy kis szövegtöredék maradt fönn, amit ezzel kapcsolatban szoktak hozni. Világok vetélkedése, virágok vetélkedése mintájára, és feltételezhető, hogy ez nem valami bevezető szöveg lett volna, és hogy akkor talán lett volna román eredetű szöveg, magyar szöveg, talán szlovák. Tehát, hogy azt, amit egyébként 1931 legelején, amikor egy román diplomata, zenei író megkereste, és román gyűjtéseivel kapcsolatban érdeklődött, és romános stílusú műveivel kapcsolatban készült egy rádió előadás volt, aminek szövegét egyébként Bartókát is nézte, és hozzá is szólt. Ez egy nagyon nevezetes levél, Octavian Beunak írja, és ebben fejti ki, hogy ő magyar zeneszerzőnek tartja magát. Tehát attól, hogy román és szlovák, és akár még arab népzenére is támaszkodik, ettől még ő alapvetően magyar zeneszerző. De viszont ez a levele, ez valóban nem éppen apolitikus, mert nagyon azt hangsúlyozza, hogy a népek testvéri együttélését tartja legfontosabb törekvésének. Tehát amikor végül úgy döntött, hogy a kantátát, akkor éppen úgy nevezte, hogy ezt a kantáta részt megjelenteti, akkor bizony azt írta, hogy mert nem tudjuk, hogy mikor tör ki valamilyen világháború.
4: Említetted, hogy szerepel benne népi szöveg, és hogy kettős kórus, mint Bach passiójában például. Milyen stílus irányzathoz kapcsolódik leginkább ez a mű?
5: Hát nagyon mélyen benne van persze az, amit manapság leginkább folklorizmusnak, tehát Bartók nagyon sajátos és eredeti zeneszerzési módja, amiben a rengeteg népzenei alapanyagot felhasznált, és annak az inspirációját kamatoztatta, de azért ez egy nagyon neoklasszikus mű is ugyanakkor. És az az érdekes, és ezt próbáltam is a könyvben bemutatni, hogy van két témaföljegyzés. Az egyik az a téma, amelyik egyébként borzasztó fontos szerepet játszik az első részben és a harmadik részben, amelyik a fiúknak, a legényeknek, vagy vadászfiaknak a bemutatásakor hangzik el először. Az egy egyébként sok szempontból magyar népdal vonásokat is mutat ez a téma, de persze sajátos ritmikai vonásai is vannak, amik meg a román népzenéből erednek. Tehát ez az egyik téma, amit följegyzett Bartók külön, és van egy másik téma, ami meg a nagy vadászfúgának a témája, ami egyébként a második részben kap még fontos szerepet. És ez a másik téma, ez egy nagyon határozottan, ugye fúga, majdhogy nem akadémikus fúgát írt belőle Bartók, de persze a téma az maga egy csomó egyedi, merész, kromatikus vagy polimodális vonást is mutat, tehát ezért mégiscsak nagyon egyéni. De ez a téma, ez sokkal inkább ehhez a neoklasszikus jellegéhez kapcsolódik a műnek, tehát egyszerre van jelen ez a két stílusirány, és amit említettél, a Bachhoz való kapcsolódás az különösen erős, és azt is próbáltam érzékeltetni, hogy Bach nem itt jelenik meg először Bartók életművében, mint egy nagyon fontos vonatkozási pont, hanem sokkal korábban, ugye kimutatták már, ez nem az én felfedezésem, csak hogy a Kékszakálló Herceg várában is van idézetszerű dallamelem, ami a Máté Passióra utal, az kevésbé ismert, hogy Bartók nagy valószínűséggel 1900-ban hallotta Richter János vezényletével, tehát amikor ő az első zeneakadémiai évben volt, egyébként ugye húsvét előtt hangzott el, az volt az első előadása Magyarországon a Máté Passiónak, és Bartók egy életen át megőrizte azt a műsorfüzetet, amit arra kiadtak.

0: A fúga is elég gyakran szerepel Bartók életművében. Milyen pontokon jelenik meg ez a szerkesztési mód, vagy mit jelent ez? Miért nyúlt mindig ehhez újra és újra?
1: A fúga megjelenése itt a kantátában azért a műfajhoz kötött. Itt különösen sajátos módon ötvöződik a Bartók zenéjében újra és újra felbukkanó hajsza típus, ami ugye a Csodálatos mandarinban is fontos szerepet játszik. Aztán van egy ilyen tétel, ugye a Szabadban, ciklusban. Itt meg ez a fúga képviseli valamiképp ezt a hajsza jelleget, és hát ugye a fúga az valóban egy hajszolás, üldözés, a vadászat, ugye a vadászatot jeleníti meg itt.
0: Akkor beszéljünk most egy kicsit a mű jelentéséről, a történetről, és hogy mit akart ezzel Bartók kifejezni.
1: Igen, hát ez egy nagyon különös és azért nagyon misztikus történet, és azt hiszem, hogy ezt a misztikus varázsát, ezt nagyon őrzi. 9 vadász fiú, ez átváltozik szarvassá, mikor a szarvast próbálja, a csodálatos szarvast, vagy egy, ahogy a román szöveg eredetileg mondja, egy nagy, óriás szarvast próbálnak elfogni, és eltévednek, és végül is ők maguk válnak szarvassá. Tehát szinte provokálja az olvasót és hallgatót és elemzőt, hogy jelentést próbáljon megfogalmazni. Nem szűkíteném le egy lehetséges jelentésre, ugye több minden merült már föl, és merül föl. Egyik, ami nagyon jellegzetes, és majdhogy nem kézenfekvő, hogy a felnőtté válás jelenik itt meg. Ugye az a lényeg, hogy nem térhetnek vissza a szülői házba, hiába csábítja őket a kedves édesapa. Már a saját útjukat kell, hogy járják. Nem férnek bele abba a közegbe, ahonnan ők most már végleg kiszakadtak. De azért ezt a kiszakadtságot, ezt sokféleképpen és sok élethelyzetben élheti meg az ember. Máskor is, nem csak a felnőtté válás során, ami persze az egyik fontos, lehetséges pont. És itt utalnék egy nagyon korai tanulmányra, Kerényi Károly, a klasszika filológus, írt Svájcban, nem sokkal Bartók halála után, egy nagyon-nagyon szép német tanulmányt a Kantáta profánáról. Ő az exodus, tehát ahogy egy közösség vagy nép kiszakad az eredeti közegéből, kivonulás énekének nevezi, és közvetlenül kapcsolatba hozza azzal, ahogy szélsőséges körülmények között Bartók maga úgy döntött, hogy el kell hagyni a hazáját. Tehát, hogy mintha lenne ebben egy előrejelzés, hogy van olyan helyzet, amit nem tudok elfogadni, amit nem lehet kibírni, és amitől el kell határolódni.
0: Hogyan viszonyult Bartók ehhez a művéhez, bemutató után, a későbbi életében?
1: Hát az egyértelmű, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett neki, és itt külön kiemelném, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk egy angol nyelvű könyv kapcsán, hogy Bartók maga lefordította angolra a librettót. Olyan fontos volt neki, hogy élete végén Amerikában, amikor egyébként román népzenei gyűjtéseit rendezte, és a nagy román gyűjtéseinek összes szövegét ugyancsak irodalmi szempontból rendszerezte, és akkor mintaképpen ő maga lefordított néhány román szöveget a bevezető tanulmányhoz, hogy a költői sajátosságait elmagyarázza ezeknek a népi szövegeknek, és akkor melléktermékként elkészült a Kantáta profána fordítása, és azt többeknek elküldte, nem árulva el, hogy mi az, hanem várva, hogy ráismerjenek.
0: Van-e kedvenc hangfelvételed?
1: Hűha, ez egy nehéz kérdés. Ugye egyik probléma, hogy van egy sajtóhiba, amiben Bartóktól származik, aki nem is tudjuk egész pontosan, mikor fedezte föl ezt a sajtóhibát, de rossz ritmusértéket adott meg az apa szólójának elején félhang helyett negyedhangot írt, és ez azt jelenti, hogy lényegesen lassabb tempóban kezdik általában a felvételeken. Ennek persze sok árnyalata van, mert van egyéb előadói utasítás is, ami azért érzékelteti, hogy ez egy ennek gyorsabbnak kellene lennie. Ez a legtöbb felvételen valamennyire problémaként jelentkezik, mert kicsit más karaktere lesz az apa figurájának, hogyha az egy határozottan, markánsabban megszólaló szereplő, és nem annyira lágy.
0: Tehát akkor itt az ideje, hogy készüljön egy új felvétel?
1: Igen, jó lenne új felvétel. Emlékezetem szerint egyébként nagyon nagyszerű volt. Csak rádióban hallottam, amikor Kocsis Zoltán vezényelte a művet. De hát persze nagyszerű felvételek vannak Ferencsik vezényletével. Van egy Solti felvétel fesztiválzenekarral, általában a tanításnál az nagyon hatásos, viszonylag frissebb felvétel.

0: Most jelent meg egy angol nyelvű monográfia Bartók Béla kantáta profánájáról. Az össze a mai műsorában a kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgettünk. A mű részleteit Solti György és a Budapesti Fesztiválzenekar felvételéről idéztük. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Katona Márta.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea nevében is Berente Mariant hallják. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, majd Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet, valamint Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, erősítette meg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a Hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambu kikötőjébe. Itthon idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik. A második sorozat a jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helységeket biztosítsanak a rászorulóknak. Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet. 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Alapítóként is jelentős életművet hozott létre. Mai adásunkban Halmos Bélára emlékezünk. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című adását hallják. Halmos Béla építészmérnökből lett muzsikus. Népzenegyűjtő, táncház alapító munkássága mellett a legendás Sebő együttes egyik alapítójaként és a Kalamajka együttes prímásaként is ismerhetjük. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia Népzenetanszékén, emellett a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt. Kulcs szerepet játszott abban, hogy a hazai táncházmódszer 2011-ben felkerült az UNESCO világörökségi listájára. Zenei repertoárjából most a Sebő együttessel megzenésített Nagy László játék karácsonykor és József Attila 7. című versének feldolgozása következik.

Halmos Béla hegedűsként kiváló táncházzenész volt. A 70-es években a Bartók Béla Néptánc Együttes zenekar vezetőjeként is tevékenykedett. Többek mellett az ő szerkesztésében jelent meg az első két eredeti táncházi muzsikát tartalmazó album, amely a kifejező Táncház címet kapta. Ezen felvételek közül szóljon most egy széki, majd egy kalotaszegi táncrend részlete.

Halmos Béla nem csak táncházakban muzsikáló prímásként, hanem táncházzenész tanfolyamok szervezőjeként és oktatójaként is aktív volt. Népzenekutatóként a magyar mellett szlovák, ruszin, román, zsidó és cigány népzenét is gyűjtött. A széki Ádám István Icsán és zenekarának anyagát feldolgozva készítette el az első zenekari monográfiát, mellyel 1987-ben megszerezte a zenetudományok kandidátusa fokozatot. 1992-ig a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének főmunkatársa volt. Tudományos munkája mellett zenészként is aktív maradt, hisz 1990 és 2009 között a Kalamajka együttes prímása volt. Az ő felvételük következik most, melyen egy széki összeállítás hallható.

Halmos Béla munkássága rendkívül szerteágazó. Tudományos tevékenysége részeként az ő szervezésében jött létre a Táncház Archívum, melynek később vezetőjeként is dolgozott. A Zeneakadémia népzenetanszékének oktatója, a Táncház Egyesület első elnöke és az Országos Táncház Találkozó elindítója volt. Több filmben is szerepelt, mint például Jancsó Miklós, Még kér a nép, Zolnai Pál, Fotográfia vagy Szomjas György, Talpunk alatt fütyül a szél című moziában. Munkásságát Magyar Örökségdíjjal, Budapestért díjjal, Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével, Prima díjjal és Széchenyi díjjal ismerték el. 2015-ben nevével vándordíjat és emlékérmet alapítottak. Ugyanebben az évben indult el a róla elnevezett népzenei utánpótlást támogató program. Mindössze egy önálló lemeze jelent meg az 1989-ben rögzített Az a szép piros hajnal című album, amin erdélyi népzenét játszott saját és mások gyűjtéseiből merítve. Egy székelyföldi forgatóst és egy kalotaszegi legényest mutatunk be erről az albumról, ezekkel a felvételekkel zárjuk mai adásunkat. Halmos Béla és barátai játszanak.

0: A népzene újra gombolva mai adásában a 80 esztendeje született Halmos Béla felvételeiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Most következő koncertünkkel a 90 éve született Edward Tarr amerikai trombita művészre emlékezünk. Edward Tarr trombitán, Irmtraud Tarr pedig orgonán játszik. Elsőként Johann Ludwig Krebs két korál előjátékát hallják Edward és Irmtraud Tarr átdolgozásában.

Johann Ludwig Krebs két korál előjátékát hallották Edward és Irmtrauttar átdolgozásában. Koncertünk felvétele a Zeneakadémia nagytermében 1987-ben készült. Lendvai Camillo Thema con variazioni. Edward Tarr trombitán, Irmtrauttar orgonán játszik.

Elhangzott Lendvai Kamilló Thema con variazioni. Edward Tarr trombitán, Irmtraud Tarr orgonán játszott. Irmtraud Tarr előadásában most Liszt Ferenc műve következik. Változatok Bach Weinenklagen-Sorgenzagen kezdetű kantátájának témájára.

Elhangzott Liszt Ferenc Változatok Bach Weinenklagen Sorgenzagen kezdetű kantátájának témájára. Irmtraud Tarr játszott orgonán. Befejezésül Fritz Werner duója következik, Opus 53. Edward Tarr trombitán, Irmtraud Tarr orgonán játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1987-ben készült.

0: Fritz Werner duóját hallották, Opus 53. Edward Tarr trombitán, Irmtraud Tarr orgonán játszott. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1987. március 29-én készült. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Perédi Márta, a szerkesztő Weiss Gábor volt. Elhangzott koncertünkkel a 90 éve született Edward Tarr amerikai trombita művészre emlékeztünk.
1: Műsorajánló. Ma este a Barcelona Consort hangversenyét hallgathatják meg. A régi hangszereken játszó együttes most Johann Sebastian Bach és Handel szakrális kantátáiból, motettáiból és zenekari műveiből válogat egy csokorra valót. Közreműködnek énekes szólisták. A művészeti vezető Daniel Tarrida, csembaló művész. Barokk muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este Felix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből, Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a drezdai Kreutzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a drezdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a most következő koncerttel a 85 éve született Dino Ciani olasz zongora művészre emlékezünk. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának Johannes Brahms hangversenyét közvetítjük, vezényel Claudio Abbado. Dino Ciani Brahms első D-moll zongora versenyét játssza, Opus 15.

Johannes Brahms első D-moll zongora versenyét hallották Dino Ciani szólójával. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1968. március 23-án készült. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara Claudio Abbado vezényletével most Brahms első C-moll szimfóniáját szólaltatja meg.

0: Johannes Brahms első c-moll szimfóniáját hallották, opusz 68. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1968. március 23-án készült. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának Brahms hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Claudio Abbado, zongorán közreműködött Dino Ciani. Elhangzott műsorunkkal a 85 éve született Dino Ciani olasz zongora művészre emlékeztünk. A koncert hangmérnöke Galambosi Endre, a zenei rendező Ella Péter és a szerkesztő Vesz Gábor nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova mai és holnapi műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Ten Dan és Aram Khachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Mirian Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma és holnap 22 órakor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kivezetik a védett üzemanyagárat, nem lesz érvényes a benzin, 595 forintos a gázolaj, 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában, a résztvevőket fogadta 14. Leó pápa is, akinek egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak. A hagyományteremtő szándékkal szervezett programra mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Párciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Canterbury érseke, az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbefogadások miatt. Az 1949 és 1976 közötti időszakban több tízezer házasságon kívül született gyereket vettek el az édesanyjától a beleegyezése nélkül. Támogatta a svájci parlament az új atomerőművek építésére vonatkozó tilalom feloldását. Az alpesi országban 2018-ban egy népszavazás után döntöttek arról, hogy nem építenek többet nukleáris energiával működő erőműveket, de a meglévő 4 atomerőművet nem zárták be. A mostani döntés célja, hogy Svájcban mégis lehetőség legyen nukleáris energiaforrással működő reaktorokat építeni a biztonságos energiaellátás érdekében. A kérdésben ismét népszavazás fog dönteni. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km-es óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak, Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója közölte. Azonnali vizsgálatot rendelt el. 3 kamion ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mocsa közelében. A 76-os és a 77-es kilométer között az érintett stráda szakaszt lezárták. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma nyugaton, délnyugaton, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 12-19, holnap napközben 30-34 fok valószínű. 15 óra múlt, 4 perccel.
7: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
9: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
10: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu, itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. Egy trió tétellel indítjuk a mai délutáni zenehallgatást. Beethoven B-dur klarinét triójából szól a 3. tétel, az Allegretto. Rudolf Sörkin játszik zongorán, Richard Stolzmann klarinéton, Alain Meunier cellón.

Beethoven opus 11-es B-dur klarinét triójából szólt a harmadik tétel, az Allegretto, és hát azt hiszem ez a tétel is nagyszerű példa, hogy Beethovennek milyen humora volt. Rudolf Szörki játszott zongorán, Richard Stolzmann klarinéton, Ele Meunier gordonkán. A bécsi klasszika után most visszamegyünk a zenetörténetben, barokk zene következik Handeltől, a L'Allegro il pensieroso ed il moderato című művet hallgassuk. Lucy Crowe és Mark Padmore énekel, közreműködik az English Concert, vezényel Andrew Menzi.

Georg Friedrich Händel L'Allegro il pensieroso ed il moderato című oratóriumából, három részes oratóriumából szólt részlet. Előadta Lucy Crowe és Mark Padmore, ők énekelték a szólót, az English Concert zenekart Andrew Menci vezényelte. Nagyon szép zene volt ez. Most pedig egy nagyon szenvedélyes zene következik, szenvedélyes és romantikus, olyan, mint a szerelem. Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjéből hallgassuk az egyik tételt, hát talán ez a legismertebb, a lovagok tánca, aztán lesz egy középrész, Júlia tánca. A Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Solti György.

Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjéből szólt részlet, a lovagok tánca, illetve középütt a Júlia tánca, a fiatal lány tánca, a Chicagói szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Solti György. Most kamarazene következik, Haydn D-dur vonós négyese szól, ez az Opus 20-as sorozat negyedik darabja, ugye a nap címet viseli ez a sorozat, és hallgassuk ebből a vonós négyesből most a harmadik tételt, menüet, alla cingarese, előadja a Mozaik kvartett.

0: Haydn menüettjét hallottuk az Opus 20-as numero 4-es D-dur napkvártetből, előadta a Mozaik vonós 4-es. Közlekedési hírek, az Útinform írta, hogy 3 kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél egy sávon halad a forgalom, több mint 8 kilométeres a dugó. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé, a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el, fokozott figyelemmel közlekedjenek. És dolgoznak az M7-es autópályán Budapest felé. A 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó terelés mellett lezárták a külső sávot. Vezessenek figyelmesen. És még egy hír a BKK Infótól, a 47-es és a 49-es villamos baleset miatt nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 3:30 van, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, lemezajánló rovatunk következik. A Cambridge-i Peterhouse kórus legutóbbi albumát ajánljuk figyelmükbe. Címe a Peterhouse kotta gyűjteményének zenéje. A Peterhouse-i kotta gyűjtemény a 16. és a 17. század elejé angol egyházi zenei kéziratok egyik legjelentősebb gyűjteménye, és ezeket a kéziratokat az 1630-as években a Peterhouse kápolnájában való használatra gyűjtötték össze, majd a polgárháború idején elrejtették, és hát ritka bepillantást nyújtanak az anglikány hagyomány zenei örökségébe. A közelmúltban megjelent CD-n többek között William Byrd, Thomas Stallis és Orlando Gibbons művei is hallhatóak. Szerkesztőnk Csík Gabriella, most egy kevésbé ismert szerző, William Smith művét választotta, ő a 17. század első felében élt, tehát egy korabarokk zeneszerzőről van szó, 1603-ban született, és 1645-ben hunyt el. A 85. Zsoltár szövegét zenésítette meg. Ezt hallhatjuk most a Cambridge-i Peterhouse kórus előadásában. Közreműködik Lee Shawn, orgonán vezényel Simon Jackson.

Ilyen zenéket is énekeltek tehát a 17. század első felében Cambridge-ben. A Cambridge-i Peterhouse kórusát hallottuk. A szerző William Smith, azaz Kovács Vilmos volt. A 85. Zsoltár megzenésítését hallottuk. Lee Schaffhány játszott orgonán, vezényelt Simon Jackson. Következik most egy angol, szintén egy angol zeneszerző, William Smith után, őt pedig úgy hívják, hogy Samuel Coleridge Taylor, 1875-ben született Londonban. Mind angol édesanyja, mind pedig a nyugat-afrikai Sierra Leone-ból származó amatőr hegedűs édesapja művészetkedvelő volt, és édesanyja volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy fia, a neves angol költő Samuel Taylor Coleridge nevét vegye fel, az ő nevét viselje. Egészen fiatalon kezdett már egyébként hegedülni. Afrika szvittjéből következik most a harmadik tétel, a Váz, előadja a Csineke zenekar.

Messze földön a legeszesebb ifjú, akit ismerek. Ezt Edward Elgar nyilatkozta egyszer Samuel Coleridge Taylorról. Coleridge Taylor zenét hallottuk most, ez volt az Africa Suite harmadik tétele, a Vals előadta Csineki zenekar. Most két hangszer játéka következik. Karl Maria von Weber Grand Duo koncertantéjából a rondó tételt játsza Paul Meyer klarinéton, François René du Chable zongorán.

Ez a virtuóz, gurgulázó, rondó Karl Maria von Weber zenéje volt a Grand Duo Concertant harmadik tétele. Paul Meyer játszott klarinéton, François-René Duchâble zongorán. Johann Sigismund Kusser zenével folytatjuk a délutáni zenehallgatást. Az 1732-ben Lipcsében megjelent zenei lexikon a következőt írja róla, idézem: egy a magyarországi Pozsonyban működő neves kántor és zeneszerző fia, kezdetben kiváltképp a hangszerei zeneterén működött, több zenekarnál szolgált muzsikusként és zeneszerzőként. 6 évig Párizsban is tartózkodott, szerencséje volt a világhírű Lully szeretetében részesülni, és tőle a francia módon való komponálást megtanulni. Eddig az idézet, és most az egyik zenekari szvit, az első G-moll szvit részletét fogjuk hallani, és hát itt is hallható majd a nagy példakép Lully hatása, nagyon jól elsajátította Lully zenei nyelvezetét, ugyanakkor felfedezhető benne az egyéni invenció is, ebben is bővelkedik ez a szvit. A szvit első tétele egy nagyszabású francia nyitány, egy uvertűr, ezt játssza most az Aura Musicale, a művészeti vezető Máté Balázs.

Johann Sigismund Kusser G-moll szvittjéből ez volt az első tétel az Uvertür. Előadta az Aura Musicale művészeti vezető Máté Balázs. Verdi a Troubadour című operájából következik most Luna Gróf áriája a második felvonásból. Dmitrij Vorostovszky énekel, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Valeri Gergiev vezényli.

Giuseppe Verdi a Troubadour című operájából szólt Luna Gróf áriája a második felvonásból, de egyes előadásokban ez a harmadik felvonásban hallható egyébként, és hát Luna Gróf itt arról énekel, hogy mennyire epekedik szíve hölgyéért. Dmitrij Vorostovszkij énekelt, közreműködött a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, vezényelt Valerij Gergiev. Ebben a fél órában ugye már több angol zeneszerző művét hallottuk, William Smith, Samuel Coleridge Taylor, és most az óra végén ismét egy angol komponista következik, William Byrd zenéje, a Fitzwilliam Suite-ből, Virginál könyvből fogunk meghallgatni egy tételt, ugye ennek a Virginál könyvnek nagyjából a fele az tánc, van benne olasz, spanyol, német, francia, na és persze angol tánc is. Most a La Volta című tételt fogjuk meghallgatni. Erősen érződik rajta a paraszti származás, a dudaszerű kíséretben, ahogy a basszusban folyvást üres kvintek hangzanak, és hát Angliában nagyon kedvelték ezt a fajta táncot, persze nem a dudabasszus miatt, hanem azért, amiért Erzsébet királynő is, ugyanis úgy táncolták, hogy a férfi megpörgette a levegőben a táncos partnerét, amíg kilátszott a lába térdig, és Erzsébet ezt nagyon szerette. Persze szeretett ő más táncokat is, de hallgassuk most tehát a La Volta című táncot átiratban, előadja a Canadian Brass.

0: William Byrd La Volta című táncát hallottuk, a Fitzwilliam Suite-ből előadta a Canadian Brass.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 16 óra van, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Lesz majd játék is szokás szerint ebben az órában, 16:30 körül. Most egy hír arról, hogy idén augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár ad otthont Magyarország egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljának, a Kapos Festnek. A fesztivál központi helyszíne idén is a Szivárvány Kultúrpalota lesz. Visszatérő kedvenc a világhírű hegedűművész Kirill Trusov, aki legendás Stradivári hangszerén a világvezető koncerttermeinek rendszeres vendége. A fesztiválon fellép továbbá a francia-holland hegedűművész Cosima Suárez-Larivière, korosztályának egyik legelismertebb európai előadója, valamint a spanyol klarinét művész Pablo Barragán is. Kaposvárra érkezik a német zongoraművész Elisabeth Braus is, aki Európa legjelentősebb koncerttermeiben és fesztiváljain alapozta meg nemzetközi karrierjét. A lengyel csellóművész Tomás Daroch, a kortárs csellóiskola egyik kiemelkedő képviselője, míg a zongoraművész Péter Wittenberg a Salzburgi Mozarteum Egyetem oktatója. Érkezik még Abu Zahra Amira és Abu Zahra Miriam is, a fiatal hegedűművész testvérpár. A fesztivál magyar művészei között szerepel természetesen Várda István, a fesztivál művészeti vezetője, csellóművész, valamint Szűcs Máté brácsaművész. Először lép fel a fesztiválon Szabó Ildikó csellóművész és Palojtai János zongoraművész. És hát ennyi csak dióhéjban az idei Kapos Festről, amely tehát augusztus 9-én kezdődik, és augusztus 14-ig várja a közönséget Kaposváron. Itt a muzsikáló délutánban most hallgassuk Hacsatúrján Spartacus balettjének részletét, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Franz Schubert zenéjét hallottuk, ez volt a C-moll Allegretto, Maurizio Pollini zongorázott. Ezután a picit szomorkás befelé forduló, de nagyon szép zene után most egy gyors presto következik. Johann Samuel Endler a szerző, ez az F-dur szimfónia 5. tétele. Előadja Reinhold Friedrich trombitán, közreműködnek a budapesti vonósok.

Johann Samuel Endler F-dur szimfóniájából szólt az ötödik tétel, a Presto, előadta Reinhold Friedrich trombitán, közreműködtek a budapesti vonósok, és ők is fellépnek a hétvégén az Anima napokon. Ugye az Anima Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő szándékkal rendezi meg az első Anima napokat, most június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, hazai kamaraegyüttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. A háromnapos rendezvény a magyar kamarazenei élet múltja, jelene és jövője köré szerveződik, lehetőséget teremtve a szcéna szereplőinek találkozásra, párbeszédre és együttműködésre. A fesztivál gerincét 6 koncert alkotja, amelyek egy-egy legendás tanáregyéniség, Wagner Rita, Devics János, Mihály András, Rolla János, Sándor Frigyes és Vég Sándor emléke előtt tisztelegnek. A hangversenyeket megelőzően a közönség pedig pódiumbeszélgetésekkel hangolódhat rá a koncertek művészi és szellemi világára. Fellép a fesztiválon az Anima Muzicé Kamarazenekar, az Erá Novak Kamarazenekar, a Solti György Zeneiskola vonós kamarazenekara, a Korosi Kvártett, és zárásként vasárnap este a budapesti vonósok játszanak. Itt hívom fel figyelmüket, hogy 16:30 a játékban a Korosi Kvártett vasárnap délutáni koncertjére sorsolunk majd jegyeket. Egy közlekedési hír a MÁV Informtól. A Budapest új 100 Szolnok, a 60 Szolnok és a Vámosgyörg Szolnok vonalakon késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra kell számítani műszaki mentés és helyszínelés miatt. A Budapest és Szolnok között utazóknak azt javasolják, hogy a Ceglédi vonalon közlekedő vonatokat vegyék igénybe, amelyeken elfogadják az új szászi vonal járataira érvényes vasúti jegyeket is. Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a MÁV honlapján. Opera részlettel folytatjuk a zenehallgatást. Arrigo Boito Mefisztofelé című operájából Margitáriáját énekli most Angela Giorgio. A torinói Teatro Reggio zenekara kíséri, a karmester John Moseri.

Arrigo Boito Mefisztofelé című operájából, ez volt Margitáriája a harmadik felvonásból. Angela Giorgio énekelte ezt a drámai áriát, a Torinoi Teatro Reggio zenekara kísérte, vezényelt John Moseri. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, ez egy vérpesdítő spanyol zene lesz, a Hölgyválasz című film zenének egy részletét halljuk, a szerző Marquina Narro Pascal.

0: Olé, a Hölgyválasz című filmzenéből szólt részlet. Marquina Narro Pascal volt a szerző, és ez volt az Espagna Cani.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt múlt fél perccel elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban, mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt június 19-én pénteken, tehát holnap este 8 órára a Szent István Bazilikába. Folytatódik a pénteki orgona koncertek sorozata. Szotyori Nagy Gábor játszik a Bazilika nagy orgonáján, Tóka Ágoston a Szentély orgonán. Közreműködik Cher Lívia szoprán és Borsodi László trombita művész. Népszerű klasszikusok szerepelnek a programban, például Albinoni Adagio-ja, Bachtól a D-moll tokkáta és fúga, Handel vízizenéje, Guno Ave Mária-ja, csak néhány a programból, tehát pénteken este a Szent István Bazilikában. Aztán van két jegyünk, ahogy azt már pár perce felvezettem. Június 21-én vasárnap délután 3 órára az Óbudai Társas Körbe. Az Anima napok keretében a Korosi Kvártet játszik 15 órától. Tagjai Korosi Kájl Csongor és Osztrosi Cséva hegedű, Kurdis András brácsa, Devics Gergely cselló, Mozart és Bartók vonós négyeseket játszanak. Tehát vasárnap délután 3-kor az Óbudai Társas Körben, az Anima napok keretében. És van két jegyünk, pontosabban két karszalag a Bartók Emlékházba, ahol több órán át tartó programsorozat lesz a Múzeumok Éjszakája keretében, június 20-án szombaton délután 5-től éjfélig. Lesz tárlatvezetés, Bartók csendje kiállítás tárlatvezetéssel, és lesz koncert 18 órától, 19 órától, 21 órától. Tehát mindegyik programra érvényes a karszalag, kettőt sorsolunk ki ezekből, tehát egy páros belépő gyakorlatilag a Bartók Emlékházba, a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programba szombat délután és este. A tárgyereményünk pedig a Budapest Jazz Orchestra CD-je. Ezekért lehet játszani. Egy hegedű verseny tételt fogunk hallani, és ennek a tételnek van külön címe, és ugyanez a címe egy zongora darabnak is. A kérdésünk, hogy mi ez a cím? Ezt várjuk megfejtésként. SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu, tehát a tétel címét várjuk megfejtésként, ami egyben egy zongoradarab címe is, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Egyhegedű versenytételt hallottunk a rejtvény ideje alatt, ez pedig Paganini hámol hegedű versenyének volt a harmadik tétele, a rondó, a címe pedig ennek a tételnek La Campanella. Nagyon sok jó válasz érkezett, és ugye Liszt Ferenc az, aki írt egy zongoradarabot ennek hatására, a Liszt művek között, a Paganini etüdök között van a La Campanella. Tényleg nagyon sok jó válasz érkezett, úgyhogy még tart a sorsolás, nem jutottunk a végére a beérkező SMS és SMS-ek és e-mailek feldolgozásának, úgyhogy a következő zene után lesz majd eredményhirdetés. Alexandre Dubach volt a szólista, a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekart Michel Sasson vezényelte. És a sorsolás ideje alatt pedig hallgassuk még Albéniz spanyol szvittjéből az Aragón tételt, a Katona Duó átiratában és előadásában Katona Péter és Katona Zoltán gitározik.

Albéniz spanyol szvittjéből ez volt az Aragón tétel. Katona Péter és Katona Zoltán játszott a gitáron saját átiratában. Visszatérünk a rejtvényhez, megszületett az eredmény. A szerencsés nyertesek Bognár Virág, Kormos Dénes, Pruzsinszki Zsuzsa és Kopacné Horváth Zsuzsa. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket gyártásvezetőnk fogja majd keresni. Mozart szöktetéséből következik részlet, Ozmin áriája az első felvonásból, ez a híres akasztófa ária Polgár László előadásában hallhatjuk most, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János dirigálja.

Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából, ez volt Ozmin Akasztófa áriája az első felvonásból, Polgár László énekelt, közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Kovács János. Felix Mendelssohn testvére Fanny Mendelssohn következik, a G-moll fantáziát hallgassuk tőle, Rafaela Gromes játszik cellón, Julian Rehm zongorán.

Fanny Mendelssohn G-moll fantáziáját hallottuk, Raffaele Gromes játszott cellón, Julian Riem zongorán. Egy gondolat erejéig még visszatérünk a játékhoz, mert kérdezték a kedves hallgatók, hogy a helyes válasz a La Campanella volt, de elfogadtuk azt is, ha valaki azt írta, hogy harang, vagy harangocska, vagy kis harang. Nem vagyunk olyan szőrös szívűek. Még egy zenét hallgattunk meg a hírek előtt, Giuseppe Antonio Brescianello muzsikáját. Az ő nevét először egy 1715-ből származó dokumentum említi, ebben a müncheni udvari zenekar hegedűsének nevezte őt ki a bajor választófejedelem. Brescianello B-dur szvittjéből hallgassuk most a Burré tételt. Előadja a La Serenissima együttes.

0: Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvittjéből a Burr-tételt játszotta a La Serenissima együttes. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terror elhárítási központ önállósága, és az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy- és objektumvédelem, valamint a terror elhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. A gazdasági és energetikai minisztere a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány átlátható és korrupciómentes gazdaság kialakításán dolgozik. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kós-Károly sétány autómentesítésének tervével is. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kortermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. A gyógyulást támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, napközben 30 és 34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. A hírek és a reklám után most hallgassuk Beethoven zongora versenyei közül a C-dur zongora verseny rondó tételét. Jevgenyij Kiszin lesz a szórista, a londoni filharmonikus zenekart Colin Davis vezényli.

A rondó tételt hallottuk Beethoven első C-dur zongora versenyéből, és hát ugye 3 óra után hallgattuk Beethoven klarinét triójának részletét, és mondtam, hogy ott is tetten érhető Beethoven humora, és hát itt is, ugye ebben a záró tételben egy német népdal témáját vette alapul Beethoven, és ezt sziporkázó humorral és ötletességgel dolgozta fel. Jevgenyi Kiszin volt a szólista, közre működött a londoni filharmonikus zenekar, vezényelt Colin Davis. Benjamin Britten lesz a következő zeneszerzőnk, aki forrongó időkben 1913-ban született, és a II. Világháború alatt Britten végig pacifista, azaz békepárti volt. Őszintén hitte, hogy a konfliktus tévútra vezet, és zenéjével egy brit háború ellenes szervezetet támogatott. Most Villanások című dalciklusából hallgassuk a 2. dalt, Villő, Arthur Rimbaud versére készült. Felvételünkön Csővári Csilla énekel, a Szent István Király Szimfonikus Zenekart Káli Gábor vezényli.

Benjamin Britten egyik dalát hallottuk, a Villanások dalciklusból, címe Villő, Arthur Rimbaud versére készült, Csővári Csilla énekelt, a Szent István Király szimfonikus zenekart Káli Gábor vezényelte. Az egyik Bach fiú, Johann Christian zenéje következik, a C-dur szimfónia első Allegro tételét játssza a Concerto Armonico.

Johann Christian Bach C-dur szimfóniájából szólt az első tétel, az Allegro, előadta a Concerto Armonico. Egy friss közlekedési hír az Útinformtól. Baleset történt az M0-ás autóút északi szektorán a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Vezessenek figyelmesen. Robert Schumann Opus 66-os keleti képek sorozatából hallgassunk most két tételt, az első kettőt, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázik.

0: Robert Schumann Opus 66-os Keleti képek című sorozatából, hol szólt az első két tétel, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 17:30, önök a Muzsikáló délutánt hallgatják. Az előbb hallhattuk az egyik Bach fiú zenéjét, most maga Johann Sebastian Bach zenéje következik. A szóló hegedűre írt művek közül az Ámol szólószonáta negyedik tételét fogjuk meghallgatni. Ugye ezek a szólószonáták négy tételesek, az első tétel egy lassabb tétel, aztán jön egy fúga, egy viszonylag lassabb tétel, a harmadik tétel, és a záró tétel az pedig gyors. Így van ez az Ámol szonáta esetében is. A negyedik tétel egy allegro, ezt játssza most Baráti Kristóf.

Johann Sebastian Bach 1003-as jegyzékszámú ámol szólószonátájából szólt a negyedik tétel, az Allegro, előadta Baráti Kristóf hegedűn. Következik Otto Nikolai a Windsori Végnők című operájának nyitánya. Carlos Kleiber vezényli a Bécsi Filharmonikus Zenekart.

A nyitányt hallottuk Otto Nikolaj a Windsori Végnők című operájából. A bécsi félharmonikus zenekar játszott, ezt az együttest Otto Nikolaj alapította 1842-ben, és ezen a felvételen Carlos Kleiber vezényelte őket. Pierre de Bréville zenéje következik, egy francia zeneszerző volt, 1861-ben született és 1949-ben hunyt el. Oboa szonatinájából az első tételt játssza Lencsés Lajos oboán, a zongoránál a partner Karl Bergemann.

Pierre de Bréville szonatinájából az első tételt játszotta, Lencsés Lajos oboán, Karl Bergemann zongorán. Joseph Haydn szimfóniái közül most a numero 69-es C-dur Laudon szimfónia részlete következik, egy lassú tétel, a második tétel. Doráti Antal vezényli a Philharmonia Hungarikát.

Joseph Haydn numero 69-es C-dur Laudon szimfóniájából szólt a második tétel, a Filharmónia Hungarika játszott, vezényelt Doráti Antal. Joseph Haydn után egy másik Joseph következik műsorunk végén, Joseph Strauss, a Szitakötő című polka mazurkáját a bécsi filharmonikus zenekar játsza, vezényel Carlos Kleiber.

0: József Strauss a Szitakötő című polka mazurkáját hallottuk, a bécsi filharmonikus zenekar játszott Carlos Kleiber vezényletével, és ezzel a mai muzsikáló délután véget ért, a zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Padi Géza kezelte az üvegablak túloldalán. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálják, illetve ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Én búcsúzom, további jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Ma este a Barcelona Consort hangversenyét hallgathatják meg. A régi hangszereken játszó együttes most Johann Sebastian Bach és Handel szakrális kantátáiból, motettáiból és zenekari műveiből válogat egy csokorra valót. Közreműködnek énekes szólisták. A művészeti vezető Daniel Tarrida, csembaló művész. Barokk muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Gyöngyösi Levente, zeneszerző.
2: Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Gyöngyösi Levente. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is Ott már Dávidot hallják, ezúttal én helyettesítem a felelős szerkesztőt, Kovács Sándort. Az új zenei újság mai adásában egy érdekes felfedezésről hallanak első ízben, hiszen Bősze Ádám beszél egy eddig ismeretlen Bartók műről. Kritikai beszámolót közlünk Camilla Nylund dalestjéről, valamint Fehérvári Zoltán és a Korosi Kvartett hangversenyéről. Ezután Vajda Gergely oszt meg érdekességeket a kelet-európai Rapszódia elnevezésű szombathelyi koncertről, beszámolót hallhatnak a Centrifuga produkció Kurták 100-hoz kötődő eseményéről, továbbá előre mutatunk az Anima napokra. Korábban ismeretlen Bartók mű birtokába jutott Bősze Ádám zenei antikváriuma. A Bartók Rádió korábbi műsorvezetőjével Várgedő Anna beszélgetett.
4: Eddig ismeretlen Bartók mű kéziratát megtalálni túlzás nélkül szenzáció számba megy. Hogyan szereztél egyáltalán tudomást a kézirat létezéséről?
5: Teljesen véletlen volt, hogy ez a kézirat a látókörömbe került. Szoktam követni a külföldi árveréseket, elsősorban a könyv, kotta és kézirat aukciókat, és egy spanyol árverésen láttam, hogy vannak Bartók dokumentumok, és volt egy tétel, amelyet zenei albumlapként apostrofált a spanyol árverezőháznak a szakembere, és éppen egy előadásra készültem, és hát gondoltam, hogy egy licitet a kikiáltás jára ráhúzok, de ez tulajdonképpen csak azért, hogy amikor majd az előadást befejezem és lejövök a színpadról, akkor lássam, hogy ez mennyire megy föl, mert azt azért érdemes tudni, hogy Bartók kéziratok nagyon ritkán kerülnek elő. És a legnagyobb megdöbbenésemre, még mielőtt a színpadra léptem, a telefonos applikáció mindenfajta konfettiket küldött nekem, hogy én nyertem meg, amitől persze görcsbe lándult a gyomrom, mert nem akartam megvenni, mert minek nekem egy zenei albumlap. És aztán utána, amikor kifizettem és megérkezett Magyarországra, akkor derült ki, hogy ez nem az, aminek a spanyol kollégák gondolták, hanem egy ismeretlen, kisebb fajta alkalmi mű, de mégiscsak egy publikálatlan Bartók kompozíció.
4: Hát akkor ez egy egészen rendkívüli szerencse, de hogyha ők albumlapként apostrofálták, azért ez egy teljes mű, tehát eleje van, vége van, közepe van, ez egy komplett kompozíció?
5: Hát erről megosztanak a vélemények, mert Vikárius Lászlóval, akivel felvettem a kapcsolatot rögtön, ahogy megjött a kézirat, elkezdtünk, hát ha nem is diskurálni, de azért mindenképpen elmondta a gondolatait, és hát nem szeretném én őt fölülbírálni, mert mégiscsak ő a Bartók szakértő a Magyarországon. De hogy ez egy, valóban egy alkalmi kompozíció, lehet tudni, hogy ez a Geyer Steffi és Bartók Béla közötti levelezésnek az egyik eleme, amelyik a 2024-es Vikárius és Váradi Helga által kiadott könyvben nem jelent meg. Geyer Steffi egy dallamot írt Bartók Bélának, és azt kérte, hogy harmonizálja meg, azaz, hogy öltöztesse hangokba. És Bartók Béla egyrészt adott neki egy tempó megjelölést, előadási utasítást, azt írta, hogy adagio molto, utána egy kicsit lejjebb, hogy ugye az adagio molto azt jelenti, hogy nagyon lassan, és utána con molto espressione amoroso, tehát, hogy mély kifejezéssel és szerelmesen. Tehát Bartóknak ez egy ilyen szerelmi üzenete volt, és ezt a Geyer Steffi által adott dallamot hát nagyon gazdagon harmonizálja meg, és öltözteti föl, és belehelyezi négy alkalommal is azt a Geyer Steffi motivumot, amely tulajdonképpen az a Bartók által Geyer Steffinek kitalált vezérmotívum, amelyikről egy másik levelében azt írja, hogy az ön vezérmotívumai azok itt repkednek körötten, és narkotikus álomban vagyok tőlük, tehát egy igazi szerelmes fiatalembernek a szövege. És a darabnak a végén van egy kettős vonal, tehát hogyha mindenei kompozíciót nézem, akkor a kettős vonallal a mű bezárul. Viszont az utolsó hangzat, az egy szeptim akkord, amire persze lehet azt mondani, hogy tessék, itt a bizonyíték, hogy ez éppen egy rögtönzés volt, de hát egy Bartók, aki több helyen elhelyezi a Geyer Steffi motívumot, azért nem hiszem azt. Ugye a szeptim akkord az arra utal, hogy valami feloldásra vágyik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga jelentése, hogy Bartók ezt a szerintem szerelmi üzenetet, zenei szerelmi üzenetet, ezt így feloldatlanul hagyja.
4: Talán éppen Steffitől remélte a feloldást, igen.
5: Hát nagy valószínűséggel, igen.
4: Keveset beszéltünk még arról, hogy milyen maga a darab. Mivel Steffi hegedű művész volt, én egy hegedű zongora műre tippelek.
5: Nem, Bartók Béla ezt a dallamot alapdallamnak, azaz a basszusnak fogja föl, és erre építi föl a saját kompozícióját. Ha a hangulatát akarom leírni, akkor ez az első hegedű verseny, vagy a korai hegedű verseny, amit Geyer Steffinek komponált, és amit Steffi az íróasztal fiókjába zárt. Tehát egy nagyon sűrű, süllett, és ezzel a Geyer Steffi motívummal ellátott dallam, és az, hogy adagio molto, az pedig hát persze ez relatív, de hát mégiscsak azt jelenti, hogy nagyon lassú előadást kíván. Ez nagyjából egy 2-3 perces kompozíció, és szerintem így, hogyha van mellette magyarázat, akkor igenis megállja a helyét az a mondat, hogy ez egy új, eddig nem ismert Bartók mű, még ha nem is olyan hosszú.
4: Többször említetted már a híres Geyer Steffi motívumot, amelyet a szerző szintén beleszőtt a műbe. Hogyan kombinálja a két témát? Képes homogén egészé kovácsolni ezt a két dallamot?
5: Én azt gondolom, hogy igen, tehát az ő általa felöltöztetett harmóniákban, vagy harmóniaváltásokban rendkívül gazdag 8 ütem, benne 4-szer jelenik meg. Egyszer egyébként nem is követi a saját maga által kitalált hangközöket. Bartók ezeket a dallamokat, vezérmotívumokat, ezeket egy kapcsos zárójellel külön jelzi Steffi számára, és ezek ott vannak mind a 4 alkalommal más és más hangról indulva. Ez a egy nagy terc, utána egy kis terc, utána megint egy nagy terc, fölfele lépés, amivel a hegedű verseny, a korai hegedű verseny is indul. Ettől függetlenül, hogyha ezek nem lennének jelölve, és az ember csak a harmóniaváltások bódulatában hallgatná ezt a tételt, akkor lehet, hogy nem tűnnének föl, de ezt Bartók külön hangsúlyjelekkel is jelzi, hogy ezt ki kell emelni. Tehát, hogy rendes előadói utasítások is megjelennek a darabban.
3: Bősze Ádám belátogat a hétfői Muzsikáló reggel műsorába, élőben beszélget majd Szejl Dénes műsorvezetővel az eddig ismeretlen Bartók műről. Most hallgassuk Bartók első fiatalkori hegedűversenyét Kelemen Barnabás szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

0: Sibeliusról szeretnék majd külön is beszélni, de hogyha már megemlítetted, hogy itt Camilla Nylund Helmut Deutschal, ezzel az egészen nagyszerű korunk Gerard Mooreával lépett föl közösen, akkor jelezni kell, hogy a Budapesti Wagner Napok programján nem először szerepelnek ők ketten együtt. 2018-ban már adtak közösen egy Wagner és a kortársak programot, és bizonyos szempontból annak a folytatásaként értelmezhetjük ezt a mostani koncertet, részben azért, mert nagyjából, vagy mondjuk fele részben azonosak voltak a szerzők, ugye Wagner mellett ott is elhangoztak Richard Strauss és Sibelius dalok, másrészt pedig, mert maga a program viszont egyáltalán nem fette azt a 2018-asat, ott mondjuk Wagnertől a Wesendonck dalok hangzottak el, itt három különálló dal, és más pontokon is izgalmasan kiegészítette azt a 2018-as programot. Hogy ennyit beszélek a programról, abban persze van egyfajta önmagam szöktetése abban az értelemben, hogy nem minden dalest magával ragadó. Nem minden dalest mondjuk így emelje ki az embert a szokott valójából, néha egy dalest csak érdekes vagy izgalmas, ott esetben még tartózkodást keltően izgalmasnak is nevezhető. És valami ilyesmivel találkoztunk ezúttal is, és ez leginkább azt hiszem, hogy Camilla Nylund pódium személyiségével van kapcsolatban. Camilla Nylund nagyszerű énekesnő, ezt a Budapesti Wagner Napok közönsége például Elza alakítása révén is a Lohengrinben tudhatja, és mind a mai napig 58 esztendősen is remek formában van. Egy nagyon erőteljes, kifejező, szép szőke hang az övé, ám ugyanakkor van benne valami olyasfajta személytelenség az éneklésében és a pódium létében is, ami nyilvánvalóan opera szerepekben sokkal kevésbé tűnik fel. Egy dalest az ennél egy szubjektívebb, személyesebb műfaj, és ezúttal azt érezhettük, én legalábbis a koncert egész első felében azt éreztem, hogy nagyon izgalmas, hogy egymás mellé kerül Dvorzsáknak a Cigánydalok sorozata, a három említett Wagner dal és Alban Bergnek hét korai dala, de igazából nagyon kevés személyeset tudok meg. Egyrészt a dalokról, másrészt Camilla Nylundról, mert ilyenkor alapvetően ő iránta kellene érdeklődnöm. Aztán szerencsére megváltozott a helyzet a második koncert részre, és ebben a Sibelius daloknak nagyon nagy szerepük volt. Ugye Sibeliusszal kapcsolatban létezik az a megállapítás, én azt hiszem, hogy a megállapítás Doráti Antal emlékiratából való, hogy a magyar közönségnek a Sibeliushoz fűződő viszonya két korszakra oszlik. Az első korszakban a magyar közönség nem ismerte Sibeliust és nem szerette, majd aztán ismerte és nem szerette. Ez nagyon találó és nagyon igazságtalan megállapítás, annál is inkább, mert hogy bizonyos szempontból például a dalköltészetét mind a mai napig nem ismerjük Sibeliusnak, és az kiderült ezen a koncerten, hogy ez egy nagy hiányosságunk, ráadásul ha megismerjük, akkor meg is szeretjük. Rögtön az első szám az Ilalle, az Estére kezdetű, Estére című dal olyasfajta lendülettel szólalt meg, ami egyrészt megnyugtatóvá tette számunkra, hogy Camilla Nylundnak nagyon is van személyisége, és az a saját idiómáján belül maradva rögvest érzékletesebbé válik, másrészt pedig, hogy Sibeliusnak egészen nagyszerűek a dalai. Én bevallom őszintén azt a dalt, amit most illusztrációképpen is kiválasztottunk, az elmúlt napokban azóta sem tudtam elfelejteni, és nem valamiféle bűnös dalam tapadásról van szó, hanem egész egyszerűen egy nagyon magával ragadó Sibelius dal volt ez, és ilyenből még legalább 2-3-at meg is jegyezhetünk magunknak ezen az estén. És aztán következtek a befejező egységben a Richard Strauss dalok, amelyekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy a budapesti közönség a leginkább úgy érezheti, hogy ezek a saját dalaink. Ez a dalkultúra, ez a dalköltészeti irány, ez számunkra ismerős, számunkra honos, számunkra belakott, lakályos. És ezt Camilla Nylund nagyon érzékletessé tette, például olyan dalokkal, mint a Kitette ezt, amely ezen az estén egészen emlékezetesen szépen sikerült. Ebben természetesen nagyon nagy szerepe volt Helmut Deutschnak. Helmut Deutschnak, aki olyan ténképpen nagy stílű zongorista, hogy abban semmi pontatlanság, vagy slendriánság, vagy felületesség nincsen, de mégis a maga 100%-os biztonságával, azzal a kibillenthetetlen nyugalommal, ahogy kíséri a dalokat, valójában nem egyszerűen csak kíséri a dalokat, hanem meg is emeli azokat. És ez sokszor, hogyha például az előadó egy kicsit személytelenebb, akkor hajlamosítja a hallgatót, hogy inkább a zongoristára figyeljen, és ezúttal, lévén, hogy Helmut Deutsch ezúttal is kifogástalan formáját mutatta, pontosabban a kifogástalan felülmúló, tökéletes formáját mutatta, ezért ez így is nagy élvezeti értéket kölcsönzött ennek az estének.
1: Akkor azt javaslom, illetve elárulom kedves hallgatóinknak, hogy te javasoltad, László Ferenc javasolta, hogy Jean Sibeliustól az Estére című dalt hallgassuk most meg illusztrációként Camilla Nylund és Helmut Deutsch.

0: Fehérvári Zoltán zongoraművész és a Korosi Kvártett hangversenyére került sor a BMC koncerttermében ugyancsak június 12-én. Fehérvári Zoltánról rendre szuperlatívuszokban beszélnek, akik hallják játékát, azt gondolom teljes joggal. És ehhez fűzném hozzá, hogy a Korosi Kvártett is, bár még mindig fiatal muzsikusokból áll, nagyszerű, igen foglalkoztatott együttes, teszem hozzá, teljes joggal. Mácsai János hallgatta meg a koncertet, melyen Dohnányi és Brahms zongora ötöseit adták elő.
1: Hát a szuperlatívusz az teljesen jogos valóban, ezen a koncerten is csak ezt lehetett hallani és mondani. Én azt hiszem, hogy most nem fogok abba belekezdeni hosszasabban, hogy Fehérvári Zoltán hol tart és micsoda művész, mert ezt én elég sokszor meg szoktam tenni. Ha csak tehetem, akkor elmegyek a koncertjeire, ami puszta önzés, szóval az ember egy Richter koncertre is elment annak idején, ha valahogy be tudott verekedni a terembe, vagy beverekedte magát. Szóval azt hiszem, hogy ott tart, hogy az egész világnak tudnia kell róla. Szerencsére elég sok helyre hívják, szerintem még mindig nem elégre, de hát itthon már alig lehet jegyet kapni, hogyha, vagy egyáltalán nem is lehet, hogyha ő fellépés játszik. Na most kamaraformációban játszott, nem szólóestet természetesen, hiszen a Korosi Kvártettel ültek össze, de hát ő kamaramuzsikusnak is pontosan ugyanolyan kiváló, mint szólistának. És ez hallatszott is ezen az estén. A Korosi Kvártettről is csak jókat lehet mondani. Nagyon érdekes volt ez az este. Inkább kicsit arról beszélnék, hogy milyen összbenyomást tett rám ez. Hát először is ugye a BMC mindenre alkalmas terme, teljesen megállja a helyét, amikor egy ilyen abszolút hagyományos kamarazenei est van, egy zongora és négy vonós hangszer. Az arányok feltűnően tökéletesek voltak, ami persze nem csak a teremnek, meg az akusztikának köszönhető, ideális méretű ez a terem erre a célra, hanem az együttjátéka a négy vonósnak, az rögtön ez volt a legfeltűnőbb, hogy milyen hihetetlen homogén, és mennyire kiegyensúlyozott, és nincs olyan hangszer, ami kilóg egy kicsit, hanem mindig csak éppen akkor lép valaki előtérbe, mint egy jó jazzkoncerten, amikor külön szerepe van. Viszont Fehérvári Zoltán jelenléte akár akarja, akár nem, olyan súlyú, olyan kisugárzású, mint hogyha az ember letesz egy rádiumdarabot az asztal, és akkor az nem is tudom milyen színben, kékes fényben világít, és nem lehet mit csinálni, hiába kapcsoljuk le a villanyt, vagy föl vagy le. Csak szerencsére nem halálosak ezek a sugarak. Ez hallatszott, és hát abszolút ő vezette tulajdonképpen a zenei folyamatot. Szintén azt tudom mondani, hogy akarva akaratlanul. Néha nem a zongorának van főszerepe, főleg a Brahmsban egyébként. Brahms kvintetben vannak olyan részek, ahol sokkal jobban összeolvad az öt hangszer, és nincs kitüntetett szerep. Na most nagyon érdekes ez a Dohnányi darab, az Esmol kvintet, ez sokkal-sokkal ritkábban játszak, mint a másikat, a C-molt, egy későbbi darab is, 1914-es. És sokkal modernebb darab is, mint az első kvintet, a C-moll. Annyiban modernebb, hogy az ember óhatatlanul hallja benne Richard Strauss hangját. Azok a harmóniai fordulatok, dallammenetek abszolút jelen vannak, amiket Richard Straussban annyira szeret még a mai közönség is, holott hát ez a darab is most már több mint 100 éves. Ami feltűnő volt szintén, hogy nagyon egybe van ez a darab olyan értelemben, hogy nagyon homogén úgy megy, és megy, és megy, és megy, és hogyha valakit arra kérnék, hogy hát akkor egy dallamot úgy fügyüljön el belőle, ez azt hiszem lehetetlen vállalkozás. Másféle zene ez, nem a dallamokról szól, és nem a kiemelt jól megjegyezhető részekről, itt aztán nem jöhet szóba dallamtapadás, és ennek a folyamata a nagyon érdekes, ez a romantikus, rendkívül színesen érzelmes folyamat, de az, hogy itt formailag nagyon karakteresen meg tudnánk állapítani, hogy éppen hol tartunk a formában, vagy ahogy említettem, dallamilag valami vezetne bennünket, azt nem nagyon lehet mondani. A Brahms persze teljesen más zene, ott sokkal-sokkal inkább vannak ilyen részek, amelyek hát az ember fülébe benne maradnak, és azt hiszem nagyon közismertek is, hiszen az F-moll kvintett a legnépszerűbb műve Brahmsnak, sőt azt hiszem, hogy az egész romantikus kamaraírodalomnak is az egyik legkiemelkedőbb és legtöbbet játszott alkotása. Nagyon tanulságos ilyen szempontból ez a zene. Ha valami fölmerül bennem, akkor az az, de nem tudom, hogy ezt lehet-e egyáltalán ezzel a zenei anyaggal, hogy azért lehetne jobban differenciálni, de lehet, azt hiszem, ezt nem tudom megállapítani, hogy nem alkalmas erre az anyag, vagy másról szól, másra kell figyelni. Ez kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy az előítéleteim várnak mást, és bele kell magát az embernek helyezni ebbe a stílusba és ebbe a doknányi darabba, de ez a folyamatosság, ez valamiféle elandolodást hoz magával, bár vannak nagyon pregnáns, határozott részei is ennek a darabnak, de lehet, hogy egy picit a játékmód változtatna ezen, vagy akkor jobban kidomborodnának ennek a darabnak a különálló karakterei és formai részei. Azért mondom, hogy most bizonytalan vagyok ebben, mert nagyon sokféle előadásban meg kellene most hallgatni ezt a darabot. Én egy-két félében megtettem, de mindenütt valahogy ez volt a benyomásom, és a kotta alapján is ezt így érzékelem, hogy úgy folyik, megy, és akkor különböző kalandok, hegyek, völgyek után véget ér a mű. Gyönyörű részletei vannak, szóval mindenképpen érdemes megismerni és hallgatni. Egyébként csak az utolsó tétele small, és annak is a vége ezdur, tehát nem tudom, miért kapta ezt a, lehet, hogy Doknányi maga nevezte így, ezt a darabot, szóval van valamiféle kicsit meghatározhatatlan hangulata is. A kicsengése az persze, hát dur, úgyhogy azt így is értékelhetjük. Doknányinak van egy fontos pár sora, amikor erről a darabról ír, azt mondja, hogy rendszerint nem a legnépszerűbb műveim a kedvenceim. Hát ez sok szerző van így. Az alkotás az írójának úgy szólván gyermeke, és nagyon gyakran az a legkedvesebb gyermeke, mely voltaképp mások szemében mostoha. Így például mindenfelé első kvintettemet játsszák, az a népszerű, pedig én sokkal jobban szeretem és többre becsülöm a második kvintettemet. Nagyon örültem, hogy Edinburgh-ban ezt adhattam elő, és ebben a műben, az értékelésben egyetértett velem a nagy zenekritikus Tovi is. A Korosi Kvártett tagjai Korosi Kál Csongor hegedű, Oszrosi Cséva hegedű, szintén második hegedű, Kurgyis András brácsázik és Devics Gergely játszik csellón.
0: Előadásukban és természetesen Fejérvári Zoltánnal kiegészülve akkor hallgassuk Doknányi Eszmol zongoraütősének záró tételének részletét.

0: Még mindig június 12-e, azonban immár nem Budapest. Szombathelyen került sor a Kelet-európai Rapszódia címmel ellátott koncertre, melyen pop, nem zenei stílus, hanem szerzőneve, Kramárzs, Dvorzsák és Enescu darabok kaptak helyet. Varga Gábor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetője játszott szólistaként, a Szavárja Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely vezényelte, őt kérdezte Várgedő Anna.
1: Első ízben hangzik el Magyarországon Adrián Pop triptichonja, de más műveit sem halljuk nagyon gyakran. Milyen a zenéje?
2: Adrián Pop egy Kolozsváron élő román zeneszerző, akit egyébként ezer szál köt a magyar zenéhez. Kurták Györgyöt is személyesen ismeri, nagyon sok bemutatónak volt ő a kezdeményezője, például Kurták Kolinda balladájának is, amelyet Kolozsváron mutattak be az ottani Filharmonia kórussal. Olyan emberről van itt szó, aki a román népzenét és a magyar népzenét egyaránt ismeri, mondhatni talán, hogy bartóki gyökerekkel rendelkezik ilyen szempontból, úgyhogy ez a triptihon is egy népi témájú baletthez készült zenéből összeállított zenekari háromtételes mű, amelyben három népi téma követi egymást megállás nélkül, felismerhetők benne a román zenei elemeken kívül a széki muzsika hangjai is, úgyhogy én ez a második darab, amit tőle vezénylek, és nagyon érdekesnek és egyéni hangúnak találom a zenéjét.
1: Amikor pop népzenét dolgoz fel, hasonló eszköztárral dolgozik, mint Kodály és Bartók, vagy valami gyökeresen más megközelítés jellemző rá?
2: Hasonló eszközöket egy picit tovább viszi, sokkal inkább megpróbálja zenekari eszközökkel létrehozni azokat a hangszínbeli elemeket, amelyek mondjuk egy népzenei hangszeres együttesből maguk természetességében fakadnak, itt legyen szó artikulációról, vagy maguknak a hangszereknek a megszólaltatásáról, amiben ugye különböznek mondjuk egy klasszikus zenei műtől, az, hogy hogyan játszik az ember mondjuk a hegedűjén, és ennek milyen hangzó eredménye van. Úgyhogy ilyen szempontból főleg a hangszínek területén találom különlegesnek és érdekesnek popzenéjét, miközben egyébként hű marad az alapanyaghoz, tehát megmarad végül is a népzenei elemeknek ez a ősi energiája.
1: Egy klarinét verseny is szerepel a programon, amelyet ritkán hallani hazánkban. Milyen helyet foglal el ez a versenymű a klarinét repertoáron?
2: Kramázs, vagy Krommer, mert attól függ, hogy a németesen ejtjük a nevét, vagy a cseh eredeti írásban, Franciszek az első neve, ő komponálta ezt. Tehát ez egy ilyen Mozart utáni, Beethoven előtti köztes, ilyen koraromantikus stílusban íródott, közepesen nagy zenekari kísérettel felhangzó háromtételes valódi koncertó, tehát egy olyan versenymű, amelyik egy szonáta első tétel, egy lassú tétel és egy virtuóz harmadik tételt foglal magában. Én ugye klarinétos vagyok eredetileg, az első diplomám a Liszt Ferenc Zene Akadémiáról az klarinétból volt, úgyhogy én magam is játszottam ezt a darabot. Most örülök, hogy végül is életemben először Varga Gábor segítségével ezt zenekarral is megszólaltathatjuk, úgyhogy örömmel várom azt, hogy ezt a nagyon attraktív és nagyon jó stílusérzékkel megkomponált, nagyon idiomatikus, lejegyzésű klarinét versenyművet itt Szombathelyen eljátszhassuk.
1: Említette már, hogy a szólista Varga Gábor. Dolgoztak már együtt korábban?
2: Dolgoztunk együtt, Gábor szokott jönni majdnem minden évben Szombathelyre, mindenféle repertoárban dolgoztunk már együtt, egyébként nem csak itt, de mindig örömmel látjuk, és most azt hiszem, hogy egy nagyon különleges klarinétot hoz magával, ez a Boxwoodból gyártott, egy kicsit ilyen barnás, inkább világos barna színű és egészen más hangú, mint a fekete színű klarinétok, mert most azoknak mondom, akik úgy nem akarnak különösebben belemenni abba, hogy milyenféle fából lehet klarinétot csinálni. Szóval hogy van egy picit ilyen historikus iránya is ennek a dolognak, mert ez a hangzás ez közelebb áll ahhoz, ami annak idején valószínűleg a Kramárzs darab bemutatója, akkor a közönség hallhatott.
1: És az este második felében Dvorzsák szimfonikus variációi és Enescu román rapszódiája hangzik el. Dvorzsák éppen 36 éves lett, amikor ezt a művét bemutatták, míg az Enescu mű az Opus 1-es számot viseli. Működik egymás mellett ez a két mű?
2: Hát az Enescu ugye azért az egy késő romantikus kora, modern, nagyon érdekes stílus. Ez talán egyébként Enescu legnépszerűbb darabja, az első román rapszódia, amely a népi zenei elemek felhasználásában egyébként rímel is a pop műre, amivel nyitjuk a műsort. A Dvorzsák pedig egy érdekes darab, mert nem játsz ezt szinte, egyik zenekar sem szokta ismerni, ahol én ezt javaslom, hogy ezt játsszuk el. Olyan zenekari variációs sorozatot kell elképzelni, mint Brahms Haydn variációkja, csak itt éppen a saját témájára, a történet szerinte tanítványa általi kihívásra válaszolva írta ezt a művet Dvorák, elég virtuózan van megoldva, hogy hogyan lehet egy, amúgy itt is egy picit népi témára hasonlító Dvorák dallamra variációkat írni, úgyhogy a zenekar minden tagjának megadatik, hogy megmutassa, hogy mit tud, és karmesternek meg az, hogy megoldja azt a folyamatosságot, amit egy ilyen variációs darab kihívásként állít az ember elé, mert ugye mindig kicsi részek követik egymást, és ebből egy nagy formát felépíteni. A Dvorzsáknak is sikerült, hogy remélem, hogy nekem is sikerül majd ezt úgy előadni, hogy a közönség is úgy gondoljon erre a darabra, hogy én most már elég régóta gondolok rá, hogy hát azért ezt sokkal többet kellene játszani, mint ahányszor ez műsorra kerül.
1: Mivel hogy évadzáró hangverseny kapcsán beszélgetünk, hadd kérdezzem meg, hogy mik a céljai a következő évadra?
2: A következő évad az nagyon sok mindenbe fog különbözni a mostani évadtól, amelyik most fejeződik be. Sokkal több bérletet fogunk ajánlani a közönségünknek, lesz egy 10+1-es klasszikus bérlet, Baráti Kristóf vezényel és játszik egy saját sorozatban, amely 4 koncertet foglal magába, lesz egy beszélgetős koncertsorozat, ahol például a város polgármesterével, vagy Alföldi Róperttel, vagy Nyári Krisztiánnal beszélgetek én, miközben eljátszunk egy-két zenét is hozzá természetesen. Visszatérnek mindazok a koncertek, amelyeket a helyi közönség egy másik rétege nagyon kedvel, ez a Hollywood Classics, illetve lesz Valentin napkor is egy ilyen speciális koncertekből álló sorozat. Természetesen feltűnünk a szombathelyi karneválon is, mint minden évben, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a következő szezonba is.
0: František Kramárs klarinét versenyét idézzük, Varga Gábor játssza a szólót, a Szavária Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely dirigálja.

0: centrifuga produkció, nem a mosóprogramok záró funkcióját reklámozza ez a név, sokkal inkább a fuga építészeti központ szemléletével lehet összefüggésben, gondolom én. Június 14-én került sor az Omázs a Robert Schumann elnevezésű eseményre, Kurták 100 vonatkozású koncertről van szó, melyre Molnár Szabolcs látogatott el.
1: Igen, a fugát mindig olyan kontextusban szoktuk emlegetni itt a új zenei újságban, hogy ez a kortárs zenének egy nagyon fontos helyszíne Budapesten, és ezúttal is kortárs zenét hallhattunk. 10 kompozíció szólalt meg, és ebből 8 ősbemutatóként, és valóban ez egy omázs a Robert Schumann tematikájú hangverseny volt, de természetesen a műsor középpontjában Kurták György azonos című brácsára, klarinétra és zongorára írt nagyon-nagyon nevezetes trió állt, ami egyébként a koncert legvégén el is hangzott. Az a 9 mű, ami elhangzott, az részben Kurták György ezenművére, részben Kurták György életművére, és részben Robert Schumann életművére reflektált, és az elhangzott darabok jelentős százaléka erre a bizonyos trió összeállításra készült, és ettől egyébként egy nagyon egységes, ugyanakkor mégis nagyon változatos koncert született. Itt érdemes megegyezni, hogy a centrifuga produkciók esetében nagyon gyakran ez egy praktikus rendező elv, hogy az apparátus tekintetében törekednek az állandóságra. Ez gondolom egy csomó technikai és szervezési problémát áthidal, és ezúttal is így volt, és még azt hadd tegyem hozzá, hogy egyben ez a koncert az idei évad záró koncertje volt, és mindenféle szempontból, tehát akár a Kurták György tiszteletére rendezett koncert, akár pedig az évad záró koncert tekintetében, ez egy igen magas színvonalú hangverseny volt. Nem biztos, hogy egyenként érdemes végigmenni a darabokon, de azért a névsort azért azt hagy mondjam el, hogy kitől hangzottak el művek, Horváth Bálintól, Szőcs Mártontól, Szécsi Lőrinctől, Dargai Marceltől, Vajda Gergelytől, Tornyai Pétertől, Sándor Lászlótól, Kedves Csanádtól, Dínyés Dánieltől, és a legvégén az idén 100 éves Kurták Györgytől. Mindegyik darabhoz egyébként nekem kialakult egy kifejezetten pozitív viszonyom, már így első hallgatásra is. Talán kezdeném Szőcs Márton a Csüggedés és a keserűség eszközei című darabjával, amely ugye címében utal erre nagyon híres orosz költők verseire írt ciklusára a Kurtáknak, és hát a cím az talányos, mert ugye a Csüggedés és a keserűség eszközei olyan, mintha ez egy ilyen termékbemutató lenne, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen repertoárja annak, hogy zenei módon hogyan tudjuk ezeket az érzeteket, ezeket az affektusokat a modern zenében érzékeltetni, és hát túl azon, hogy volt egy ilyen felsoroló jellege ennek a háromtételes darabnak, hallatlanul izgalmas volt, rendkívül módon érzelmileg megérintette, azt gondolom, a hallgatóságot, és hát aztán utólag belepillantva a kottába, nagyon-nagyon sok raffináltság volt ebben a műben, úgyhogy ez mindenképpen egy kimagasló kompozíciója volt ennek a sorozatnak. Dargai Marcel Ab Schwung, most nem mondom el, hogy hogyan van a tipográfiában a SCH elrejtve, ez meg egy egészen nagy találmány. 2 rövidebb zongorára írt Kurták kompozíció hangzik el, úgymond cantus firmusként a műben, és ehhez kapcsolódik a brácsának és a klarinétnak a párbeszéde, ami kicsit Florestant és Eusebiust is megjeleníti, ezeket az elképzelt schumanni figurákat, és hát 2 olyan rövid zongoratételt választott Dargai a Kurták életműből, ami ritmikailag nagyon pregnáns, ugyanakkor a hangmagasság tekintetében pedig nagyon szűkszavú, tehát tényleg tudott működni egyfajta gerendaként, amire ez a 2 hangszer szóló rá tudott kapaszkodni. Ráadásul 2 verzióban is meg lehet szólaltatni a művet, és a közönséget megszavaztatták, hogy az A és a B verzió közül melyik hangozzék el, és végül is a B verzió döntött, annélkül egyébként tudtunk volna, hogy mi az A verzió. És ennek a koncert félidőnek a legvégén hangzott el Vajda Gergely csak zongorára, idézőjelben csak, és klarinétra írt duója, ami nem ősbemutatóként hangzott el. Ennek az a cím, hogy Mesevé, és nyilván a schumanni zenei mesevilágra utal. Ez egy nagyon virtuóz, nagyon technikás, a klarinétos nagyon sokféle helyzetben megmutatni képes, rendkívül érdekes kompozíció. A szünet után Tornyai Péternek egy zongora műve hangzott el, Fantázia stükke numero 1, de elektronikával kiegészülve. Ez a darab, ez tulajdonképpen Schumann emléke előtt tiszteleg, főleg a karnevának egy bizonyos szakasza hangzik el benne, ismételve és ilyen nagyon-nagyon erőteljesen érzékeltetve a karaktert. Néha ez az anyag ez átcsúszik, fölismerhetően mondjuk az Álmos zongora versenyben, és ehhez az élőben elhangzott zongora anyaghoz kapcsolódik egy előre rögzített és egy laptopról bejátszott másik zongora anyag, aminek a hangja, a hangzása, a hangmagassága egy picit eltér az élőben hallott zongorától. Nagyon-nagyon izgalmas és inspirált műbenyomását keltette. Kedves család is egyébként a Flower Schumann című művében foglalkozik a negyedhangok, harmadhangok lehetőségével. Itt a brácsa és a klarinét játszik a normál hangolástól eltérő hangokat, de érdekes módon, mint most idézőjelben mondom, ennek a zongora issza meg a levét, mert amikor ők így játszanak, akkor furcsa módon az embernek az az érzés, hogy a zongora hangolódott el. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes illúziót teremtő mű volt. És hát nagyon-nagyon szép volt, megindító volt a rövidségében, a koncentráltságában, a líraiságában Vigny és Dánielnek a Talányos című omázsa György Schumann című műve, ami természetesen újra visszatért ehhez a trió felálláshoz, amit a beszámolom elején említettem. És a beszélgetésünk utáni zenei illusztrációról hagy mondjak néhány szót. Széchy Lőrinc, most magyarul fogom mondani a címét, Henotikus tájképek című darabja hangzott el. Ez azt gondolom, hogy ez egy sok rövid tételből álló hosszabb ciklus, amiből mi most részleteket hallottunk. Széchy Lőrinc már hosszú ideje foglalkozik az antikvitás zenei örökségével, azokkal a hangsorokkal, amiket vagy pontosan meg tudunk határozni, vagy csak sejtjük, hogy a görögök mit értettek bizonyos hangsorok alatt. Ez az érdeklődése már nagyon sok szép kompozíciót termelt, és azt gondolom, hogy ez a Henotikus tájképek című darab egy kiemelkedő kompozíciója ennek a fiatal zeneszerzőnek, az életművének, ennek a bizonyos szegletének, úgyhogy abból hallgassunk meg egy részletet, ami kicsikét talán a Satinak az antikizáló darabjait is eszébe jutatja az embernek, ennek ellenére hallatlanul eredeti tónust tud megszólaltatni.
0: És említsük meg az előadókat is, Klenyán Csaba klarinéton, Takács Zsuzsanna zongorán, Tornyai Péter brácsán játszik.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt a kiegészítést megtetted. Klenyán Csaba és Tornyai Péter teljesítményéről nem kell tulajdonképpen mondanom semmit, mert nagyon-nagyon régóta a fontos szereplői a budapesti kortárzenei életnek, de Takács Zsuzsannát én sajnos nagyon-nagyon ritkán hallom, és meg kell jegyeznem, hogy egészen elképesztően zongorázott, és 10 különböző zeneszerzői stílusban, hallatlan magabiztossággal, hallatlanul nagy átéréssel, igazán komoly zongoraművészi teljesítménynek lehetünk fültanúi.

0: Tekintsünk a közeljövőbe. A kamarazene a figyelem művészete. Olvashatjuk az Anima Muzicé kamarazenekar honlapján az Anima Napok leírásának felütéseként. Június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben rendezik meg első alkalommal a háromnapos sorozatot. A művészeti vezetővel, G. Horváth Lászlóval Várgedő Anna beszélgetett.
1: Honnan jött az ötlet az Anima Napok életre hívásához?
2: Hát ez régi vágyak különböző csoportozásai, mert tulajdonképpen ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk az Óbudai Társaskörben, és már 2011-ben akkor erre a dátumra az első születésnapi hangversenyünket meghirdettük, és hát azóta hagyományai minden évben június 20-án van az évadzáró születésnapi koncertünk, és itt mindig próbáltuk különböző innovatív programokat kitalálni, és mindig voltak ilyen újítások, itt volt, amikor először játszottunk olyan darabot, amit nekünk írtak, itt volt az első összművészeti produkciónk, ahol különböző művészeteket is behívtunk, és hát az egyik, hogy most is szerettünk volna valami újdonságot csinálni a születésnapunk köré, és hát nagyon sok volt az ötlet, és gyakorlatilag nem fért be már egy koncertestére, és a másik alapvető elképzelés pedig a kamarazenekaros találkozónak a létrejötte, hogy megpróbáljunk olyan szakmai fórumot teremteni, ahol a kamarazenekaros szegmens egyrészt össze is kapaszkodik beszélgetés formájában a jelenről, jövőről, ennek a szegmensnek a fontosságáról, és hát nem mellesleg meg akkor koncerteket is játszik. Úgyhogy ebből az apropóból most a háromnapos Anima rendezvénye több vonós kamarazenekar is föl fog lépni, ugye az Anima Muzicé mellett az Eranova kamarazenekar, budapesti vonósok, és még egy ilyen zeneiskola, egy zenekar is, hogyha szabad így mondanom, a Solti György zeneiskolának a zenekara, és ezekből az alapötletekből alakult ki aztán végül is egy ilyen háromnapos óriás rendezvény, amely mondjuk nem célszerűen egy ilyen fesztivál jellegű dolog, hanem inkább egy ilyen vonós műhelyi fókusz a vonós kamarazenére. És hát a 6 koncertet is úgy neveztük el, hogy legendás kamarazene tanárokról, az Wagner itt, a Devics János, Rolla János is még sorolhatnám, hogy ezzel is megpróbáljuk fölhívni a figyelmet a kamarazenekarozásnak és a kamarazenélésnek a fontosságára, és hogy milyen élő legendák jártak közöttünk, akitől mi is tudtunk nagyon sokat tanulni, és akikkel szeretnénk most így emlékezni.
1: Említette már azt a sajtónyilvános szakmai fórumot, amely fölteszi a kérdést, hogy merre tartson a magyar vonós zenekari hagyomány. Miért tartja fontosnak, hogy ez a téma napirendre kerüljön?
2: Azok a folyamatok, amik az elmúlt évtizedekben jelentkeztek, azt érzem, hogy a kamarazenekarnak a jelentőségét és a fontosságát azt nem eléggé hangsúlyozzák. Tehát itt a nyugat-európai trendek és mainstream vonalak is ezt mutatják, hogy a kamarazenekarokat és ezt az egész szegmenst ezt nem becsülik meg egészen igazán. Ez egy igazán jó átkötő szerep a kamarazene, a kis helységekben történő intim események, és ilyen a nagy szimfonikus események között. És hát rengeteg helyen lehet játszani, ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy Nyugat-Európában már nincs olyan vonós kamarazenekar, ahol mondjuk állásokkal rendelkező zenészek főállásban csak ezt csinálják. És Magyarországon is sajnos azzal együtt, hogy most még Hungarikum a vonós kamarazenekarozás, van egy ilyen jellegű tendencia, mint hogyha nem lenne szükség, pedig fantasztikus a repertoárja, a kamarazenekaros repertoár, az óriási darabokat tartalmaz, és hát egy mobilis együttesről van szó, akik adott esetben egy kis falunak a templomában is szépen elférnek, és országos szinten ki lehetne használni lehetőségként, hogy egy magas minőségi szakmai programokat elvinni kisebb településekre, térségekbe. És szerintem nem eléggé van ez kihasználva, tehát ezért fontos az, hogy beszéljünk erről, hogy a nyilvánosságban is egy picit azért fontosabb szerepet lássanak a kamarazenekaroknak, mert hogyha nem csinálunk közös struktúrát, akár érdekvédelmi képviseletet, vagy ilyesmit, akkor félő az, hogy ez az igen szép és fontos szegmens eltűnik, és esetleg akkor marad egy vagy kettő zenekar, akik még úgy tudnak élni, és akkor ők megpróbálják ellátni a feladatukat. De hát fantasztikus, gazdag hagyománya van a vonós kamarazenének, és a magyar vonós iskola az tényleg jelen pillanatban még azért a világkoncertteremben egy nagyon pozitív megítélésnek örvend. Ugyanúgy a zeneiskolai rendszerünk is az tulajdonképpen egy fantasztikus rendszer, amit őrizni és ápolni kell, és ezeket össze kell valahogyan kapcsolni. És ezekre az összekapcsolódási pontokra egy kamarazenekar az kiválóan képes, hogy ezekről a lehetőségekről szeretnénk innovatívan gondolkodni, úgyhogy tényleg egy párbeszéd alakuljon ki a kamarazenekar vezetők között, és nem mindenki külön-külön próbáljon meg valahogy túlélni, vagy programokat, évadokat tervezni, hanem legyen egy átfogó struktúra ebben a szegmensben is.
0: Joseph Haydn első D-dur szimfóniájából idézünk részletet az Anima Muzicé kamarazenekar tolmácsolásában, mely mű a 20. születésnapi Hommage à Rolla hangversenyen elhangzik majd.

0: Új zenei újság című műsorunk végén a hangmérnök Bozai László és a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is búcsúzom. Jövő héten ismét a felelős szerkesztő Kovács Sándor várja a kedves hallgatókat. Ott már Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova mai és holnapi műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Ten Dan és Aram Khachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Mirjam Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma és holnap 22 órakor a Bartók Rádióban. Péntek este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből, Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a Dresdai Kreitzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica Sacra. Egyházzene.

Szép estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Uzsali Bence. Egy templomban általában csak egy orgonát lehet megismerni. De Hajdók Judit orgonaművész új könyvének hála most egy színes és képes utazásban lehet részünk az Angster orgona építők orgonái között. Mai műsorunkban Hajdók Judit mesél a könyvről és az orgonákról.

0: Lehet formálója egy egész ország egyházzenei élményének egyetlen ember. Meghatározhatja a templomok hangzásának világát az, ahogyan egy valaki gondolkodik a zenéről. Főleg úgy, hogy az illető a szó szoros értelmében nem is zenész. Igen. Ez az ember pedig Angster József, a legendás orgonai építő volt. Sikertörténete a mai Horvátország területéről, Kácsfaluból indult, majd a 19. századi orgonaépítészet legfőbb iránymutatója Aristide Cavalié Coll műhelyében folytatódott, ahol a mester olyan nagyra tartotta magyar tanítványát, hogy felajánlotta neki a lánya kezét és örökségként az orgonagyárat. Angster József viszont nemet mondott az ajánlatra, és Pécsett építette fel saját orgonagyárát. Több száz orgonája máig meghatározza, hogy a Kárpát-medence templomaiban milyennek érezzük az otthonos, ismerős orgonaszót. Talán fel sem lehet mérni, hogy mennyire másképpen szólnának a magyar orgonák, ha ő hajdanán igent mond a mesébe illő házassági ajánlatra. Hajdók Judit orgonaművész népművelő évtizedek óta kutatja az Angster család orgonáit. Nemrég egy új, színes, képekkel és dokumentumokkal gazdagon illusztrált, négy nyelvű könyvvel jelentkezett, Angster orgonaépítők, Angster orgonák címmel. Veres Emese gyöngyvér vele beszélgetett.
1: Az elmúlt időszakban volt szerencsém több olyan helyen is járni, olyan templomban, ahol Angster orgona volt. Természetesen nem mindenik volt eredeti, hanem volt, amit már át is építettek, sőt azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy a legtöbbjét talán már átépítették. Ön viszont a könyvében most áttekint, visszatekint az Angster családra is.
2: Így igaz, a címe a könyvnek Angster orgona építők és Angster orgonák. Tulajdonképpen, hogy én ezt a könyvet megírhattam, 2010-ig nyúlik vissza a történet, amikor megismertem az Angster családnak ma élő tagjait. Ez a dédunoka generációját jelenti, ugye volt a cégalapító, utána volt a két fiú, akik gyárigazgatók voltak, Emil és Oszkár, azoknak a fiaik, egy-egy fiú, tehát ők unokatestvérek voltak, Imre és József, őket ugye államosították, illetve börtönbe vetették, ők már mind elhunytak, és az ő lányaik, gyerekeik, a mai dédunokák, akik azért próbálják vinni tovább az Angster vonalat. 2010-ben sikerült a Pécs Európa Kulturális Fővárosa eseménysor keretében egy kiállítást rendeznem Pécset, és ekkor megismerhettem az Angster család mai élő tagjait, tehát a dédunokákat, hiszen relikviákat is ugye kiállítottam. Ennek a kapcsolatnak aztán lett sok hozományom, az egyik, hogy az egyik dédunoka, Józsefnek a lánya, Erzsébet, felkért, hogy az Angster József által írt 528 oldalas kéziratos könyvet adjam közre. Tehát begépeltem Angster Józsefnek az 528 kéziratos könyvét, lábjegyzeteltem. És most pedig a másik dédunoka, Angster Mária, aki egyrészt egy emléktábla avatásban nagyon aktivizálta magát, másrészt pedig a gyárnak ma is megvan az épülete, hát majdnem romladozó állapotban, és próbál kapcsolatokat építeni Pécset, hogy a gyárat rehabilitálni kellene az épületet. És ekkor szóltam én, hogy kellene népszerűsíteni magát az Angster nevet, mert már alig ismerik. Tehát Pécset sem ismerik. Nyilvánvalóan a kántorok ismerik, hiszen minden harmadik orgona azért Angster orgona ma az országban, de már Pécset nem ismerik. Tehát ilyen népszerűsítő, ismeretterjesztő céllal készült ez a kiadványkönyv.
1: Képekkel bőven illusztrált, adatgazdag, sőt, ahogy kinyitottam, rögtön ráesett a tekintetem Angster Józsefnek a családi házáról készült rajzára, tehát nagyon sok dokumentum maradt meg ezek szerint.
2: 25 éve kutatom, mondjuk inkább így, és akkor így tulajdonképpen levéltárból, családból, akár más, hát nem csak a Baranya megyei levéltárból, mert ugye ott azért hál' Istennek megőrizték, megőrződött az anyag, de azért elvétve sok helyen található mindenféle Angster dokumentum, irat, tervrajz, anyag, és mivel népszerűsítő kiadvány céllal írtam, én magamat népművelőnek tartom, tehát gondoltam, hogy a képek jobban beszélnek, mint nagyon sok szöveg. Hogyha azt írom, hogy mechanikus csuszkaládás orgona, attól megijedhetnek az emberek, de a képek beszélnek önmagukért.
1: Mennyi dokumentumot őriz még a család? Mennyire szóródtak szét egyáltalán ezek az iratok, emlékek, hiszen azért mégiscsak egy nagy családról van szó.
2: Igen, de tulajdonképpen a papíranyag, ami dokumentum, vagy tervrajz, vagy irat, a levéltárban maradt meg, a Baranya megyei levéltárban. A két gyárigazgató családjánál, tehát az utolsóknál, tehát Imrénél és Józsefnél kevés családi emlék, fényképek. Ott fényképek maradtak meg, tárgy nagyon kevés.
1: A 25 év alatt megkereste az összes létező Angstel orgonát is?
2: A Kulturális Örökség Védelmi Hivatalban dolgoztam. Nem mondhatom, hogy 25 évig, mert ugye 2012-ben megszűnt ez az intézmény, de a különböző utódszervezeteiben igen. És ezzel a hál' Istennek én magam összességében 2000 orgonát fotóztam, én magam. De ebből természetesen ugye nem minden Angstel orgona, úgyhogy nem sikerült minden Angstel orgonát sajnos fotóznom.
1: De tudja pontosan, hogy hány van és hol vannak ezek?
2: Igen, természetesen azt tudom, hiszen maga a gyár adott ki katalógusokat. Tehát egészen pontosan évszám szerint és opuszszám szerint meg a levéltárban ez megvan. Tehát aki a levéltárban kutat, az összes szerződés majdnem 100%-ban meg tudja találni. Úgyhogy az tudható, hogy hol mindenütt van orgona, angster orgona, ennek az egyharmada ma határon kívül van.

0: be vagyok.
1: Hogyha megrajzoljuk Magyarország Orgona térképét, akkor kirajzolódik esetleg régiónként, hogy ki hol működött?
0: Igen, hát voltak műhelyek Debrecenben, a Kiszel, Szalai Gyula és az apja Károly, például Székesfehérváron, tehát igenis voltak műhelyek az országban. Hát ugye a barokkortól maradtak meg orgonáink, és igazán a barokkortól tudjuk a dokumentumokat is kutatni, de természetesen a két legjelentősebb orgonaépítő gyár, az Angsted és a Rieger nagyon nagy versenyben volt egymással, tehát tulajdonképpen fel is spanolták az orgonák iránti keresletet, de voltak még gyárosaink, Ország Sándor gyára, akkor a Wegenstein Temesváról, Mauracher Salzburgból is, ugye orgonagyáros volt, és vannak orgonáink.
1: Azt is tudja esetleg, hogy melyik a legrégebbi orgona, ami megmaradt az országban?
0: Igen, ezt könnyű tudni. Sopronban, a Szent György templomban 1632-ben már elkezdődött a felállítása, és 1633-ban lett az orgona átadva. Ezt egy bécsi mester, Johann Wökerl építette, és hál' Istennek restaurálta a soproni orgonaépítő KKT, tehát cég, fantasztikus orgona. A hangzásában, ugye ezek még korabeli hangolásúak, ugye a hangterjedelmükben, a formájában, a billentyű formájában, pedál formájában élmény azon játszani és hallgatni.
1: Ön nem csak szakértője az orgonáknak, hanem meg is szólaltatja őket. Hány Angsted orgonát sikerült megszólaltatni?
0: Nem tudnám megszámolni, mert ugye ahogy fotóztam, akkor mindig ki is próbáltam őket, de azért azt tudni kell, hogy 1300 orgonát épített a gyár, de főleg az első korszak, amelyet én a legjobbnak tartok, tehát Angsted József, a cégalapítónak az orgonái, többnyire egymanuálosak voltak, 6, 8, 10, maximum 12 regiszterrel. Majdnem talán 300 ilyen orgona épült, és ezek gyakorlatilag eredeti állapotban megvannak az országban. Na most azért ezeknek a hangzásuk azért nagyon hasonló, nagyon azonos, hiszen 6-8-10 regiszterben nem lehet rendkívülit alkotni, de azért mindig kipróbálom. De a nagyobb orgonák, akik inkább mennek élményszámba, ezzel nem akarom a kisebbeket lekicsinyíteni, de ott például a szekszárdi két mannálos 24 regiszteres orgona, na, az is restaurálva lett nem olyan régen. Csodálatos hangja van, és nagyon jó rajta játszani, jó a mechanikája, jó érzés egyszerűen a billentése. Volt alkalmam a Pécsi zsinagógában is egyszer koncertezni, egy zsidó istentisztelethez kapcsolódóan, és rendkívüli élmény, az alapozta meg Angsted Józsefnek a karrierjét. Tehát ha az az orgona nincs, akkor valószínűleg ma nincs Angsted József. Ő elment egészen Párizsig tanulni az orgona építészetet, és Cavaillé-Coll, aki megújította az egész orgona építészetet hangzásban, mechanikában, ott dolgozott Angsted József 3 évig, és ott mindent megtanult. És a pécsi zsinagoga orgonába, ebbe az Opus 1-be mindent bele tudott tenni, ami ott újdonság volt, és ezáltal Magyarországon meg még inkább. Tehát ez alapozta meg a karrierjét. Egyébként hát Kácsvaluban ugye született és élt addig, ami egy kis falu.
1: Melyik a legnagyobb orgonája Angsted Józsefnek, vagy egyáltalán az angszterek közül melyik a legnagyobb orgona?
0: A szegedi bazilikában, illetve a szegedi székesegyházban, Klebersberg Kuno, amikor épült egyáltalán ez a szegedi egyházi központ maga a székesegyházzal, akkor azt akarta, hogy Európa második legnagyobb orgonája legyen. Tehát nem spórolta a pénzt, és 166-ra lett tervezve ez az orgona, regiszterszámot érintve, és amikor az orgona avatása volt, és egyben a Székesegyház avatása, akkor erre egy nagy nemzetközi konferenciát szerveztek, tehát Európában idejöttek a leghíresebb orgonisták, és szuperlatívuszokban beszéltek az orgonáról. De tudni kell, hogy az 5 manuálos orgonából egyik manuálnak csak a billentyűzete van meg, ez a kriptaműnek a billentyűzete, ami aztán végül sosem épült meg, tehát maga a kriptamű. Ez ugye alulról szólt volna az altemplomból, tehát aztán nem épült meg, de ez az orgona 136 regisztere mai napig, vagy 134-je, attól függ, hogyan számolom, a legnagyobb az országban.

0: nem is építették át soha?
1: Ezt a legkevésbé. Mondhatom azt, hogy ez majdnem eredeti, közel eredeti, igen, pedig a városi orgonákat át szokták építeni. Ugye jön egy újabb orgonista, és akkor neki egy kicsit másabb orgona kell, de ez a szegedi talán olyan klasszikus orgon, és nem szabadna semmiképpen manapság átépíteni. Lesz egy ugye nagy évfordulója a szegedi székesegyháznak, és hát remélhetőleg akkor ez a nagy orgona restaurálva rendbe jön, de semmiképpen nem szabadna átépíteni. Ez egy olyan nívó és olyan központi orgona az egész országban, és a mi egyetemes orgona történetünkben.
0: Milyen irodalomra épül, vagy milyen hangzásvilága van ennek a szegedi orgonának?
1: Ilyen szempontból egy szerencsés orgona, mert ennyi regiszterszámba gyakorlatilag mindent el tudok rajta játszani. Természetesen ma, ugye van ez a vonal, egyet is értek vele, a stílushű, stíluskorszakú orgona, tehát, hogy egy barokk intonáció, barokk menzúra, barokk diszpozíció, az igazi a barokk orgona műnek. De egy ilyen nagy orgonán teljes skálát lehet játszani az orgona művek repertoárjából. Tehát szerencsés orgona ilyen szempontból, és az orgonistának is, aki ott játszik, nagyon szerencsés, de gyönyörű késő romantikus hangszínei vannak, azért ezt kiemelném külön.
0: A rendszerváltás után akadt-e olyan orgona építő, aki kövesse Angsterék vonalát?
1: Gyakorlatilag minden orgona építő igyekszik helyreállítani, tehát hogy is volt eredendően Angsterék, ezt Angster József vagy a fiai hogyan oldották meg bármit az orgonán belül, és ezt igyekeznek követni, megvalósítani. De Pécset Budavári Attila, ugye a pécsi orgonaépítő manufaktúra, aranykoszorús orgonaépítő mestere plusz ügyvezetője, Angster dolgozóknak, tehát az Angster gyárban dolgozóknak a leszármazottja. Valami 7 rokona dolgozott annak idején a gyárban. Tehát azért nem egyenes ágú a szakmai kapcsolat, mert 1953-ban a gyár teljesen bezárt, és ugye Budavári Attilához képest hát fiatalember, tehát nincs szakmai, de ilyen lelki vonal van.
0: Említette egy adott pillanatban azt, hogy volt emléktábla avatás is, ugyanakkor azt is, hogy Kácsfaluban született Angster József, ugye az a mai Horvátországban található, és ezt az emléktáblát is ott állították, de ott láttam, hogy van egy gyönyörű emlékmű is, ami egy picit az orgona sípokra hajaz.
1: Igen, az emléktáblát azért én jelentősebbnek tartom, ugyanis a 1300 orgonát, amelyet épített a gyár, egy óriási térképen jelzi, mégpedig 3 színnel, piros, zöld és kékkel, és azok az egyes színek az egyes generációknak az orgona jelölik. És 5 nyelven van alatta egy kis pici emlékszöveg az angszterekről. A templomkertben, Kácsfalun pedig van Pécsett egy angszteriskola, és ez az angszteriskola, ami kézműves iparos iskola, képzi ott az iparosokat, és ők építették, talán 2015-ben, nem tudom pontosan, ők állították fel ezt a kis emlékművet, amelyek valóban sipokból állnak.
0: Az emléktáblát kinek köszönhető?
1: Angster Máriának alapvetően, tehát ami a házon van, ő fogta ezt össze, és tulajdonképpen civil kezdeményezés annyiban, hogy civilek adták össze a rokonok, orgonaépítők, a pécsi egyházmegye mondjuk jelentős összeggel támogatta, de ez teljesen ilyen önkéntes gyűjtéssel készült.
0: Hogyan ápolják az angszterek emlékét Horvátországban? Ha ön azt mondta, hogy itt kevesen tudnak már róluk, azért ott még él valamennyire az emlékük?
1: Rokon él természetesen ott, bár nem egyeneságú, hanem Angster József testvérének az egyeneságú leszármazottai. 5 angszter orgonát restauráltak, amelyet nagyon számon tartanak, de sajnos nem gondolnám ott sem, hogy azért annyira ismert lenne az angszter név országos szinte.
0: Ahogy említette azt, hogy az emléktábla többnyelvű, úgy így a könyv is, tehát bárkihez eljuthat, hogy tájékozódjon akár angol nyelven, akár más nyelveken. Ez önnek fontos volt, hogy mindenféleképp egy nemzetközi visszhangja is legyen ennek a kötetnek is?
1: Igen, természetesen, hiszen annyira jelentős a magyar orgonaépítészetben, hogy ismerje meg más is, mind a mellett, ugye ma 11 országban van összesen angszter orgona, orgona, tehát néhány országban, mint például Szlovákia, ott 101 orgona van, angster orgona, és azon kívül Horvátországban is 45-46. Itt a határon túl legalább terjedjen Angster Józsefnek a neve, és ezért van horvát nyelven, aztán német nyelven, mert Angster József alapvetően német anyanyelvű volt, és a gyermekei hatására tanult meg magyarul, és hát angolul, mert hát az ma nemzetközi köznyelv, hogy így mondjam.

0: Mai műsorunkban Hajdók Judit orgonaművész beszélt az angster orgonákról és az azokat bemutató, nemrég megjelent könyvéről. A beszélgetés közben ő játszott a szombathelyi székesegyház orgonáján Johann Sebastian Bach 552-es Es-dur preludiumát, illetve Theodor Dubois In Paradisum című művét. A Szegedi Dóm angster orgonájának hangját Liszt Ferenc BACH fantázia és fúgájának részlete idézte Somogyi Tóth Dániel előadásában. Szombati műsorunkban két tedeumot hallhatnak Mendelssohn, illetve Verdi tollából. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzom, Uzseli Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. A gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenytételeket biztosítson. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány átlátható és korrupciómentes gazdaság kialakításán dolgozik. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kós Károly sétány autómentesítésének tervével is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ, hangzott el a kormányinfón. Szondi Vanda kormány szóvivő, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvény biztosításáról. A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállást szorgalmazza a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége. A civil szervezetek azután adtak ki közös nyilatkozatot, hogy az Európai Parlament tegnap elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint az uniós rendelet gyengíti a nyomonkövetési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy más tagállamokkal összefogva forduljon az Európai Unió bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolta, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Az időjárásról: holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, Napközben 30-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Barcelona konszort hangversenyét közvetítjük felvételről, művészeti vezető Daniel Tarrida. A koncert 1747 nagypéntek műsorát idézi, amikor Bach a Márk Passió bemutatása során Händel áriákat is előadatott a szerző Brokesz Passiójából. A Barcelona konszort tagjai Keti Elkin barokk oboam, Vagyim Makarenko és André Murillo barokk hegedű, Nuria Puholrász barokk brácsa és Guillermo Turina barokk cselló. Közreműködik Mariana Rodriguez szoprán, Hanna Koriminas mezzoszoprán, Itamar Hildesheim tenor és Luis Arratia bariton. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach művét, Szimfónia a Weinenklagen Sorgenzagen című 12. kantátából.

Bach 12. kantátájából hallottak részletet. Georg Friedrich Händel Brockes passiójából következik most egy ária, Zünder schaut mit Frucht und Zagen. Mariana Rodriguez énekel, majd Johann Sebastian Bach Márk passiójából következik egy recitatívó, Aber ihr Zeugnis stimmte noch nicht überein. Hanna Korominas, Itamar Hildesheim és Luis Arratia énekel.

Händel Brokesz passiójából és Bach Márk passiójából hallottak egy-egy részletet. A Barcelona konszort hangversenyét közvetítjük felvételről Barcelonából, a művészeti vezető Daniel Tarrida. Most egy ária következik Georg Friedrich Händel Brokesz passiójából. Erwig ergrimte Natterbrut. Itamar Hildesheim énekel.

Handel Brokes passiójából szólt egy ária, Itamar Hildesheim énekelt. Johann Sebastian Bach 72. kantátájából hallunk most egy áriát, Mit allem, was ich hab und bin. Hanna Korominas énekel.

Johann Sebastian Bach 72. kantátájából hallottak részletet. A Barcelona Consort hangversenyét közvetítjük felvételről Barcelonából, a művészeti vezető Daniel Tarrida. Recitatívó következik Bach Márk passiójából. Unzi brachten ihn an die Stätte Golgata, Itamar Hildesheim énekel. Majd Händel Brokes passiójából következik egy ária, Eilt ihr angefochne Seelen, Mariana Rodriguez énekel.

Bach Márk passiójából és Händel Brokers passiójából hallottak egy-egy részletet. Johann Sebastian Bach Márk passiójából következik egy recitatívó, Undazi Inge Kreuziget Hatten, Itamar Hildesheim énekel, majd Händel Brokers passiójából hallanak egy áriát, Hier erstarrt mein Herz und Blut, Mariana Rodriguez énekel.

Bach Márk passiójából, majd Händel Brokesz passiójából csendült föl egy-egy részlet. Johann Sebastian Bach kórus a Weinenklagen Sorgen Zagen című 12. kantátából előadják az énekes szólisták.

Bach 12. kantátájából hallottak részletet. Reinhard Kaiser, Johann Sebastian Bach, szimfónia, majd egy ária következik Georg Friedrich Händel Brockes passiójából, Was Wunder das der Sonnenpracht, Mariana Rodriguez énekel.

Elhangzott Reinhard Kaiser, Johann Sebastian Bach szimfónia, majd egy áriát hallottak Händel Brockes passiójából. Most kérem, hallgassák meg Johann Sebastian Bach Das Vaters Stimme ließ sich hören című áriáját a 7. kantátából. Itamar Hildesheim énekel.

Bach 7. kantátájából hallottak részletet. A Barcelona konszort hangversenyét közvetítjük felvételről Barcelonából, a művészeti vezető Daniel Tárréda. Most Bach Márk passiójából következik egy recitatívó, Under Kaufte ein Leinwand, Itamar Hildesheim énekel, majd Händel Brokesz passiójából következik egy ária, Wisab der Trinen, Scharfe Lauge. Mariana Rodriguez énekel.

Bachmark passiójából, majd Handel Brokesz passiójából szólt egy-egy részlet. Johann Sebastian Bach Jesus ist ein guter Hirt, ária a 85. kantátából. Hanna Korominas énekel.

Bach 85. kantátájából hallottak egy részletet. Georg Friedrich Händel Brokesz passiójából következik most egy ária, Wie kömmt's, dass da der Himmel weint? Luis Aratia énekel.

Handel Brokes passiójából hallottak részletet. Ismét a Brokes passió, ezúttal egy kórus részlete következik az énekes szólisták előadásában, majd szintén ők szólaltatják meg Bach 131. kantátájából az egyik kórus részletet.

0: Kedves hallgatóink, kórus részleteket hallottak Georg Friedrich Händel Brokesz passiójából és Johann Sebastian Bach 131. kantátájából. A Barcelona konszort hangversenyét közvetítettük művészeti vezető Daniel Tarrida. A konszort tagjai Keti Elkin barokk oboa, Vadim Makarenko és André Murillo barokk hegedű, Núria Puholrász barokk brácsa és Guillermo Turina barokk cselló. Közreműködött Mariana Rodriguez szoprán, Hanna Corominas mezzoszoprán, Itamar Hildesheim tenor és Luis Arratia bariton. A felvétel Barcelonában a német nyelvű evangélikus templomban 2026. március 20-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Kent Nagano. A felvétel a berlini Philharmóniában 2026. március 28-án készült. Elsőként Ludwig van Beethoven 3. C-moll zongora versenyét hallják, Mao Fujita szólójával.

0: Antonin Dvorák 9. új világ szimfóniáját hallották. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Kent Nagano, zongorán közreműködött Mao Fujita. A felvétel a berlini Filharmóniában 2026. március 28-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és Asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál az Ars Nova szerkesztője, Bánkövi Gyula. Mai és holnapi adásunkban hangversenyfelvételek szólnak. A MÁV szimfonikus zenekar produkciói, az együttes január 29-én a grúz dirigens Mirian Kukunaisvili irányításával a Zeneakadémia nagytermében lépett fel. Három szerző művei szerepeltek a programon. A kínai Tandun, az örmény Aram Hachaturian és a grúz Gia Kancheli alkotásai. 2015-ben a Carnegie Hall felkérte a kínai zeneszerzőt, Tandunt, hogy írjon egy új művet az Amerikai Nemzeti Ifjúsági Zenekar kínai hangversenykör útjára. Az ősi és a modern ötvözésének céljával született meg a Secret of Wind and Birds, a szél és a madarak titka című passzakája. Ebben a szerző madárhangok felvételeit használja fel, amelyeket hagyományos kínai hangszereken játszottak el. Ezeket az előre rögzített elemeket a mű előadása folyamán a zenészek és kiválasztott közönségtagok okos telefonjain szólaltatják meg. A darab során a zenekar a madarak, a szél és az óceán hangjait utánozza. Tandun műve egyszerre tiszteleg az emberiség ősi, természet felé irányuló tisztelete előtt. Egyúttal kifejezi az Amerikai Nemzeti Ifjúsági Zenekar muzsikusai által megtestesített, jövőbe vetett optimizmust is. Mielőtt megszólalna a 12 perces darab, néhány gondolat a szerzőtől, Tandundól. Mi a természet titka? Talán csak a szél és a madarak tudják. Amikor a Carnegie Hall és az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Ifjúsági Zenekara felkért, hogy írjak egy új darabot, azonnal arra gondoltam, hogy abban a természet csodáját és a jövőbéli föld álomképét ötvözöm. Kezdetben, amikor az ember először alkotta meg a zenét, mindig kereste a módját annak, hogy megszólítsa a természetet, hogy kommunikáljon a madarakkal és a széllel. A kínai zene ősi példáit vizsgálva számos olyan kompozíciót találunk, amely a természet, különösen a madarak hangját utánozza. Ezt szem előtt tartva úgy döntöttem, hogy 6 ősi kínai hangszert, a guzenget, a szuonát, az erhut, a pipát, a dizit és a senget használom fel az általam komponált madárhangok rögzítésére. A felvételeket mobiltelefonokon lejátszható formátumba alakítottam, így az eszközöket hangszerekké téve egy költői digitális madárerdőt hoztam létre. A szimfonikus zenekar folyamatosan bővül új hangszerekkel. Úgy gondoltam, hogy a mobiltelefon digitális madárhangjaimmal különleges új hangszer lehet, amely mai életünket és szellemünket tükrözi. Mindig is szenvedélyesen érdekelt a természetben fellelhető hangok, és színek számtalan mintázatának megfejtése. Leonardo da Vinci egyszer azt mondta, ahhoz, hogy megértsük a madarak mozgását a levegőben, először a szelek természetét kell megismernünk. Azonnal úgy döntöttem, hogy ezt a hullám elképzelést használom tükörként a szél és a madarak mozgásának feltárásához. A madarak repülésével, a szél fújásával, a hullámok fodrozódásával a természet már minden választ megadott számomra. Dallammal, ritmussal és színnel egy passzakájába rendeztem ezeket a hangokat. Számomra a passzakája összetett variációkból és rejtett ismétlődésekből áll. Ebben a műben a struktúrával, a színekkel, a harmóniával, a dallammal és a textúrával játszom 8 ütemes mintázatokban. A darab tehát az ősi kínai hangszerek hangjaival kezdődik, létrehozva a digitális madarak kórusát. A 8 ütemes mintázatok 9 folyamatosan alakuló ismétlésén keresztül a darab egy csúcspont felé építkezik, amelyet hirtelen megszakít a zenekari tagok kántálása. Ez az ének ősi mitoszokat és a természet szépségét idézi. Ahogy fokozódik, új csettintést, füttyöt és dobbantást sző bele, erőteljes, hip-hop-szerű zenekari energiát teremtve. A végén a fúvósok, vonósok, részfúvósok és ütősök együtt egyetlen hatalmas madárként kiáltanak fel. Számomra ez az utolsó hang a főnixé, a jövő világának álma. Tandun szavai után szólaljon meg a Szél és a madarak titka című műve, a MÁV szimfonikus zenekar élén Mirján Kukunaisvili.

A kínai szerző az 1957-ben született Tan Dun, a Szél és a Madarak titka című alkotását hallották. A mű keletkezési évszáma 2015. Az Ars Nova adásában a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük. Az eseménynek a Zeneakadémia nagyterme adott otthont idén január 29-én. A

Ugram Aram Hacsatúrián 1940-es keltezésű D-moll hegedű versenyével folytatódott. A szólista a magyar egyiptomi származású német Mariam Abuzara volt. A majd 40 perces alkotás rendkívül gyorsan, mindössze egy nyár alatt készült el. Bemutatójára a komponálás évében november 16-án került sor Moszkvában. A szólót David Oistrakh hegedűművész játszotta, aki végig aktívan részt vett a darab formálásában, eszköztárának bővítésében, illetve segítkezett abban is, hogy Hacsatúrián minél hangszerszerűbb szólamot írjon. A kompozíció azonnal hatalmas sikert aratott. Hacsatúriánt ezért a művéért a Sztálin díjjal tüntették ki. Egy ideig a világ egyik legtöbbet játszott 20. századi hegedű versenye volt. Ez kissé megváltozott a 60-as évek után. Ma azonban újra egyre többet játsszák. Zenei világában tisztán felismerhető a szerző hazájához, Örményországhoz fűződő szoros lelki kapcsolata. Következzék tehát Aram Hacsatúrián D-moll hegedű versenye Mariam Abuzara szólójával.

Aram Hacsatúrján D-moll hegedű versenyének szólistája Mariam Abuzara volt. A siker nyomán a művésznő és a MÁV szimfonikus zenekar ráadást is adott. A szerző ugyancsak Aram Hacsatúrján volt, akinek híres kart táncát szólaltatták meg a Guyana című balettből. Ezzel a virtuóz felvétellel köszön el a szerkesztő Bánkövi Gyula az Ars Nova hallgatóitól, akiket az együttes és karmestere idén január 29-én a Zeneakadémia nagytermében rögzített koncertjének további részleteivel várja holnap, ugyancsak 22 órakor. Tartsanak velünk akkor is!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunk címe Miles Davis 100, a jazz trombitás születésének centenáriuma környékén indított 10 részes sorozatunk 9. epizódjához érkeztünk. Ma magyar zenekarok játsszák Miles Davis szerzeményeit. Először a So What hangzik el, Götz Nándor szaxofonon játszik a Somos trió felvételén.

Ez volt a So What? Götz Nándor játszott szaxofonon a Somos trióval. Most a Donna Lee következik Miles Davis szerzeményei közül a Django Free zenekarral.

Ez volt a Donna Lee a Django Free zenekarral. Most a Solar következik Miles Davis szerzeményei közül, Szakcsillakatos Béla zongorán, Hárs Viktor bőgőn játszik, Baló István a dobos.

A Szolárt hallottuk Szakcsilla Katos Béla, Hárs Viktor és Baló István előadásában. Most a Dezső Csaba kvintettel következik az All Blues Miles Davis szerzeményei közül.

A Dig témát hallottuk a Hungarian Swing Company-vel. Most a Nardis következik, Szabó Dániel zongorán játszik, Hárs Viktor a bőgős, Balázs Elemér dobol.

Ez volt a Nardis Szabó Dániel, Hárs Viktor és Balázs Elemér előadásában. Most Miles Davis szerzeményei közül a Freddy Freeloader következik a Kőszegi Imre New Five-val.

A Kőszeg Imre New Five előadásában hallottuk a Freddy Freeloader-t Miles Davis szerzeményei közül. Mai összeállításunkban utolsóként a Milestones következik, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének vezetője László Attila.

0: Ez volt a Milestones, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének vezetője László Attila volt a felvételen. Mai összeállításunkban magyar zenekarok előadásában hallhatták Miles Davis szerzeményeit. A 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk 9. epizódját hallották. Jövő héten lesz a befejező epizód pénteken 23 órától, hogy egy picit beharangozzam, Miles Davis és John Coltrane közösen készített felvételei szólnak majd. A mai napra köszönöm a figyelmüket, az Old Jazz végén búcsúzom a szerkesztő Weiss Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a Visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli tárgyalásai után közölte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki. Idehaza a történelmi egyházak vezetőjével egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját és a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem hoznak létre újabb épületeket a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton 18 egyedi fegyvert lehet megtekinteni. Látható lesz egy a török ellenes harcok idejéből Egerből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, helyenként gyengén felhős az ég. Napközben mindenütt túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután általában 30 és 34 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket munkatársai, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Vivaldi hivatásos pap volt, de alig misézett. Valószínűleg asztmája miatt alig tartott misét, gyakran kért engedélyt, hogy zenei tevékenységének szentelhesse életét. A kortársai gúnyolták és azt mondták, hogy pap, aki sosem misézik, de mindig hegedül. Rengeteg operát írt, ezek közül sokat elfeledtek, mert elvesztek a kéziratok. Vivaldit főként a négy évszak szerzőjeként ismerjük. F-dur koncertóját hallgatjuk meg a Notturno elején.

Vivaldi F-dur koncertóját Mihály Schneider és a Kölni Kamerát adta elő. Vivaldi több mint 150 évre eltűnt a koncert életből, a 20. században fedezték fel igazán, főleg Alfredo Casella Vivaldi fesztiváljának köszönhetően. Most Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját halljuk.

Liszt második rapszódiáját Ladislav Vancovics játszotta. Ez a szlovák származású karmester és zongoraművész a 20. század második felében vált ismertté Közép-Európában. Sokat foglalkozott Janáček, Martinho és Dvořák műveivel. Barbara Strozzi La Grime Mie árjája következik.

Barbara Strozzi egyik áriáját Susanne Rieden és a Musica Fiorita együttes adta elő, vezényel Daniela Dolci. Ludwig Grossmann 1875-ben komponálta Vajda szelleme című operájából következik egy csárdás. Grossmann egyébként szervezőként is aktív volt, Varsóban alapított egy zeneműbolt hálózatot.

Egy lengyel zeneszerző, Ludwig Grossman zenéjét ismerhettük meg. A Vajda szelleme című opera csárdását a Lengyel Rádió szimfonikus zenekara játszotta Miroslav Blaszczyk vezényletével. Most Beethoven zeneműve következik. 12 variáció Mozart varázshuvolájának egy témájára.

Beethoven zenéjét hallottuk 12 változatot Mozart varázsolájának témájára, előadta Perényi Miklós és Ránki Dezső. Beethoven úgy vélte, hogy Mozart legnagyobb alkotása a varázsuvola, mert ebben a művében mutatkozik először német mesternek. Most spórzeneműve szól, változatok egy danci témára.

Ludwig Spohr zenét hallottuk, Fantázia és változatok egy danci témára előadta Horváth László és az Új Budapest vonós négyes. Danci zenéjét nem nagyon lehet hallani, a társaságában viszont gyakran felbukkant Spohr és Weber is. Blagoje Berzsa muzsikája következik.

Kísértetek és napsütötte mezők. Blagoje Berzsa kompozícióját a Horvát Rádió zenekar adta elő. Berzsa Zágrábban született, aztán Bécsben tanult, ugyanabban az iskolában, ahol Mahler és Wolf is megfordult. William Byrd kompozíciója következik, Oxford grófjának indulója.

Oxford grófjának indulója, William Byrd zeneművét Howard Elgar átdolgozásában a Tallinni fúvós együttes adta elő, vezényelt Tarmo Lainatam. Byrd nagyon híres zeneszerző volt. Akárcsak Mozart, akitől a C-dur kvartett következik, az úgynevezett diszonancia, vonós négyes.

Mozart Disszonancia kvartettje hangzott el, előadta a Casals kvartett. A darab onnan kapta a nevét, hogy a bevezető 22 ütemes adagio teljesen meghökkentette a kortársakat. Azt mondták, Mozart teljesen részeg volt, vagy megbolondult, amikor ezeket a tényleg modernnek ható taktusokat leírta. 2 óra van.